0: például az a blond is, aki pár hete itt a rádió stúdiójában csinált egy exkluzív mixet a Rádió 1 hallgatóknak délután, egy szombati napon egyébként, amikor magyar fellépése volt, 6-tól 7-ig zenélt, nagyon vagány volt. Ez meg az igazi mai slágere, Empire of the Sun, blond is, Walking on a Dream itt a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, a páros, ami ebben a formában is már másodszorra mászta meg a slágerlistákat. Jó pár évet csináltak már közösen dalt, és újra gondolták ezt, és gondoltak, miért ne csinálnak még egyet. Hát csináltak, és ezt is imádjuk. Az aktuális kedvenc, Martin Garrix-től és Ed Sheerantől a Repeat It, ezt szülít a most itt a Rádió 1-en, picivel fél három előtt.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert milyen jó dalok ezek. Hm? Most egy újdonság Loitól, David Puentes-től, a Golden Summer, de ne feledjük, továbbra is pörög a játék ma reggel Balázséknál az őrült cipős kvíz, aminek most már azért kaptunk egy kis ízelítőjét. Akár lehet este éjszaka googlizni, és ha van egy pici időnk, utána nézni mindenféle a témához kapcsolódó érdekes infónak, ami segíthet abban, hogy akár a 100 000 forintot is bezsebeljük ma. Ahogy ígértem, most Lói és David Puentes folytatja, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: erős órát is összeraktam a következő 60 percre. Jön benne például Alex Warren újdonsága, a Fewer Dreams, de itt lesz a Valmar is Manuellel a hazaiak közül, a kezdésben pedig a nagy nyári favorit Alex Kenji és a Bambollé. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra után járunk, aki üzenne a számunk 0623111111, de azért is legyen ez elmentve a telefonba, mert hogy ezen keresztül lehet jelentkezni majd Balázsék őrültcipős kvízire, plusz a konténer játékra is. Bizony. Ő pedig már is DJ Metzger Viki, a rádió egy DJ, aki pár órája nálunk zenélt még a World is Line-ban, most a Gabriel Dancerrel hozza a One Kiss, de ez az újdonság, itt a rádió egyen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy olyan előadó, akinek ezen a héten lesz a születésnapja, szeptember 18-án lesz 26 éves. Ez meg a legújabb igazi mai sláger tőle. Alex Warren, akiről beszélek, az újdonság pedig a Fewer Dream, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió Egy, ahol csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan kérdik, hogy milyen extra tippek vannak a konténerjátékhoz tőlem, hogyan lehet egyszerűbben kulcsokhoz jutni. Hát egyfelől tegnap lehetett, mert ott is kint volt a Corvin Plázánál 10 órától, és ott voltak extra kulcsok, de egyébként a legjobb tippem, hogy tényleg legyen elmentve a telefonszám, hogy bármikor, amikor azt mondjuk, hogy most indul a játék, akkor gyorsan csörögjünk, legyünk tizedikek, mondjuk a rádióeszogent, és piff, már repül is a kulcs a rádió egy konténerhez, és lehet, hogy pont az, ami nyitni fogja. Ez pedig közben egy újdonság jöhet Robin Schulztól, a Better Times

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is jönnek Balázsék, náluk jön az őrült cipős kvízjáték, amiről a következő órában mesélek. Most viszont mutatom, hogy mivel kezdek mindjárt.

0: Indítom itt a Rádió 1-en a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió 1.
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy igazi változatos órát raktam megint össze. Jön például nem sokára a Well Hello, a Halott Pénz is, az Emlékszem Sopronban, a hazaiak közül nagy fesztivál élményekkel, előtte viszont egy igazi újdonság. Lost Frequencies, Live It All, ez a Rádió 1.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Menj, és gondoltam, picit segítek. Taylor Swiftnek 8,5-ös vagy 9-es a lábmérete amerikai számozással. Ez európai méretezésben 39-40. És hogy miért mondom ezt? Nem valami nagyon furcsa indítatás van mögötte, hanem egyszerűen az, hogy Balázsi körülcipős kvízében ki tudja, hogy nem ez lesz ma a kérdés. Akár 100.000 forintot is lehet nyerni megint, csak itt a Rádió 1-en, és hát igen, ő természetesen a fogyarásban. Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.
1: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo.
0: És bármikor hallgathasd. Rádió1.hu.
1: Miroir, dis-moi qui est le plus beau,

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: most tudjuk, hogy milyen menő ajándékokat rejt, de még kerülnek bele extra dolgok bőven, szóval kulcsvadászatra fel, mellé pedig egyszerűen csak élvezzük az igazi mai slágereket. Köszönjük, Legál Lili folytatja. Ez a legújabb tőle a hír, mi amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kevesebb energiával hatékonyabban a BMW-nél. Tovább folytatódik a Füredi út felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Kevesebb energiával hatékonyabban. Ezzel a címmel tett közé bejegyzést közösségi oldalán a debreceni BMW Group gyár. Azt írják, hogy a Hitgrid energiahatékonysági projektnek köszönhetően a festőüzem működése akár 10%-kal kevesebb energiával is biztosítható. A rendszer ugyanis a gyártási folyamatok során keletkező hulladékhőt hasznosítja újra, például a szárító kemencékből és a hűtőrendszerekből. Ezen kívül egy 1800 köbméteres hőtároló tartály szintén segít kiegyensúlyozni a napelemes rendszerből származó többletenergiát, támogatva a csúcsterhelések hatékony és fenntartható lefedését. Olvasható a BMW bejegyzésében. Tovább folytatódik a Füredi út felújítása. Az úttest szélén a szegélybontásával kezdték a munkát a Füredi út déli oldalán. A sávlezárással járó teljes szélességű felújítás során új szegélyeket kap a Böszörményi út és a Nádor utcai közötti szakasz. Utána a régi kopórétek felmarása és az új aszfalt terítése következik. Barca Dániel önkormányzati képviselőt hallják.
3: Nagyon fontos ez a szakasz, mivel ez a városnak az egyik legforgalmasabb szakasza, tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt ennek a felújítása.
2: Várhatóan decemberre fejezik be a korszerűsítést. Ezzel lezárul a 33-as főút belterületi részén az erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. Időközben elindult az egyeztetés a kormány és az önkormányzat között a további debreceni fejlesztésekről. Az Árpád tér Rakovszki útemető utcák kereszteződéseinek átépítése lesz a következő nagy beruházás. A város reményei szerint a kormány biztosítja majd az ehhez szükséges forrást. Árokba hajtott egy autó polgáron. A 35-ös főútról az M3-as autópálya felé tartó szakaszon a budapesti felhajtó előtt történt a baleset. Egy ember a járműbe szorult, akit a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók emeltek ki. A balesethez mentő helikopter is érkezett. A helyszínről két embert súlyos sérülésekkel, további két embert, köztük egy kisgyermeket, könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, közölte az országos mentőszolgálat. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Délig 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot. Déltől kissé befelhősödik az ég, de eső nem valószínű. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 után 11 perccel, szeptember 15-én a névnaposok, az Enikők és a Melitták sok boldogságot nekik, 6 órától jönnek Balázsék, náluk az őrült cipős kvíz, egyébként pedig folyamatosan pörög a konténerjáték, és pörögnek az igazi mai slágerek, most Alexandra, Misha Miller és a Don't Leave, amit

hírekkel, meg lábhoz kapcsolódó érdekességekkel a sztárvilágból, de remélem, hogy sokan azért tudnak ezt azt, mert hogy ilyen kérdések jönnek Balázséknál az őrült cipős kvízben ezen a héten, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Cash. Az jó. 6 órától indul a műsor, addig viszont én válogatok még néhány nagy kedvencet. Most például a Train és a Drive-By itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy szép reggelt mindenkinek, úgy tűnik, hogy ma olyan 23 fok lesz, ha minden igaz, akkor esőre nem olyan nagyon kell készülni, és még ez a holnapi napra is igaz, sőt, holnap akár 26 fokra is készülhetünk. Yeah! Avicii, Hey Brother, a hírek után ezt indítom, aztán jön a Balázsék, Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, attól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
2: Hoppá!
1: Havonta!
2: 4 ezer euró, 4 szerv, 1,2.
1: Nagyon mellé lőttük.
3: Én kb. Ennyit költöttem rá, 40 szőrös a hónapja.
2: Látod? Ez egy hónap alatt visszahoztam.
1: Ez nagyon nagy hiba volt.
3: Ezt nem is értem. Mindig rossz irányba ülök a vonatot.
1: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello Szandi, jó reggel, ciao.
4: Szia, jó reggel. Sziasztok.
1: Spanyolországban szemtelenked, ott élsz?
4: Igen.
1: De jó, neked merre?
2: Merre vagy?
4: Nem tengerpart, az nagyon drága, meg túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó, tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
1: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
4: Mind a kettő.
1: Tudja, jobban szereted, levágod, tudod, de is van a bal a munkaterület, ahhoz nem nyúlsz.
3: Ez mennyire szép lenne, pedig ez a magánéletem,
1: ez pedig a munkám. Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
4: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van. Aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
1: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
3: Vagy egy hónapszűr oldala?
4: Nem. Ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
1: Ja, értem, és te nevettél ezzel.
4: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
3: de bármilyen,
4: én...
3: bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
1: Fül.
4: Szemöldök. Igen, tehát ebbe a fétisben minden. Tehát, amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk, tehát ki találta ki, ez oda nő, valószínűleg oka van, és egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném, még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
1: Oké, ugorjunk egy az időben, megnőtt, oké, hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy
4: igen,
1: miből lesz pénz?
4: Pontosan, minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezed vízzel és kifésülöttől kezdve.
1: Ne csináld, hogy belenyúltam.
4: Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
1: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
4: Igen, valaki... igen.

0: Cik
1: az arcod?
0: Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
2: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
0: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyétől.
1: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
0: Igen.
1: Vagy...
0: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom, én könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerában, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
2: Jó, mondom.
3: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Érted, 4-kor
0: kell. Kreatívnak kell lenni.
2: Figyelj, kérdéseim vannak, ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e
4: specifikus?
0: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családdal tudom.
2: Olyan, hogy biciklizel, egy póló, egy tobban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónod alatt van egy baguette, és a francia sapka.
0: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
4: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled
0: ez
4: beszélni...
0: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik. Ami tetszik neki, azt megveszi. Mert... Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
1: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
0: a honlajt. A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollárt per perc kifizetnek. Meg, hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, aha. Akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 percre, 25 perc, ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
2: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
0: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
1: Tehát címenet nem adott ki.
2: A Balázs, hogy ki tudjuk adni, majd ő elhagyja
1: neked. Nekem borotvált az a baj.
0: Rendben.
1: Mennyi keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szörös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül, csak nem akár pontosan megmondom, csak nagy rendileg.
0: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
1: 3-4 ezer euró?
0: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
1: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdulsz. Tetsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, tetsz, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
0: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
2: ezek közül ilyen, hányan kopaszok?
0: Nem mindenkiről látok képet, de vannak. De egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért ez eléggé...
1: Azt írom, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
0: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
1: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalma, arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem tudom.
0: Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
1: erősíteni. Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
2: De hónaj a fingani,
0: igen,
2: rendesen
0: igen. Vagy csak nyilván a...
1: De hónajjal? Tehát tett be a kezed
0: nem,
1: és a...
0: Nem, ez a rendes, és közbe fésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
2: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen. Az a
1: gyerekek, vágd le a hajad, igen, élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt.
0: Igen,
1: vagy 400.
0: Igen. És ez nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat. élőben.
1: Kopaszra borotvával.
2: Hát vegyél tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnál. Ja.
0: Ezt olyat már nem rakott be maszk alá.
1: Azt a mindenségét neki.
4: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
0: Három év. Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el.
1: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez azért ez egészen döbbenet.
0: Hogy... nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a rész.
4: Mi van még fönt, akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
0: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábas kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
1: Egyébként aha, milyen érdekes tényleg.
0: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
1: Családi
0: tehát,
1: vállalkozás, van egy nővéred, látok. Folyamatosan bunyóztok Debrecenben egy hátsó kertbe, és kerestek 5-6 ezer eurót.
0: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg vígasztalak.
2: Én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
1: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
0: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
2: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
1: Helyen dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, helyett, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted? És
2: kereste
1: 10-20 ezer eurót havonta. Na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, az a halában áll is, meg tök unalmas.
0: Nem, mindenki erre ezt csinálja, kell valami. Kell valami extra.
1: Tényleg, ezzel te pénzt keresél, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
2: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy szerintem sokkal több ilyen ember, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón. Hogy és kérdeztem, hogy ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
1: Jézus! Az igazgató az ölembe ülne?
2: Igen.
1: Ő mennyire, meg mibe van? Ő mennyire kemény?
2: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
1: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Dini. Na jó van, Szandi. Na jó van. Nagyon köszi, mennünk kell, mert van egy Dekma játékunk. Köszi, hogy elmondtad, tök érdekes.
0: Köszi szépen, sziasztok.
1: Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
0: Nem.
1: Adózol?
0: Ugyanúgy vállalkozó vagyok, ja, mint bárki más.
1: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
0: Muszáj, nagyon utána néznek.
1: Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
0: Nagyon szívesen, sziasztok.
1: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
2: Mennyire
1: mindenki meg van őrülve.
2: De hogy itt ülök a nagy pénzem.
1: Itt ülsz, és ma itt még nem tapostál agyon két kis óvodását.
2: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
1: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
2: De birkózás kell, birkó.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
8: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabit nettel, most akár fél évig féláron.
9: Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu. Van. Minden pillanat számít.
10: Bam, bam, bam. Van.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A családi pótlék emelését tervezi a kormány. Igazságügyi szakértők bevonásával tárgyalták a halálos gázolás ügyét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában azt mondta, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első részét novemberben, a másodikat januárban folyósítják. Magyar Péter kijelentette azt is, hogy 2027-ben nagyarányú családi pótlékemelés lesz. Mint mondta, a pontos összeget azért nem közölték még, mert a jövő évi költségvetésben a minimál béremelését, az adócsökkentést és a családi támogatást sokat együtt kell figyelembe venni. Igazságügyi műszaki szakértő meghallgatásával folytatódott a Faragtár utcai halálos gázolás bírósági tárgyalása a Debreceni járásbíróságon. 2024. március 4-én történt a baleset a Faragtár utcán. A tanuló vezetőjelzéssel ellátott Volkswagen sofőrje a vizsgálatok szerint a megengedettnél sokkal gyorsabban hajtott, hirtelen sávot váltott, emiatt nekiütközött a vele párhuzamosan haladó Opelnek, majd a járdára sodródva 4 embert ütött el a két autó. Az igazságügyi szakértő 5 szimulációt készített, hogy rekonstruálni lehessen a balesetet. A bíró megkérdezte, hogy történhetette úgy a baleset, hogy az Opel akart sávot váltani, és befordította maga elé a Volkswagent. Lós András igazságügyi szakértőt hallják.
2: Ha kiszámolom az Opel tömegét, meg a Opel sebességét, kiszámolom a Volkswagen impulzusát, ez a két impulzus más irányban ütközik, mint a szimuláció, illetve a rajzon következő nyomokból számítható, akkor ez a két jármű nem a kerítés felé sodródik.
1: A balesetben 3 veszítették életüket, egy 55 éves nő, aki a Csokonai Nemzeti Színház munkatársa volt, a helyszínen meghalt. Egy 7 éves kisfiú és egy másik gyermek a kórházban hunyt el, és rajtuk kívül 3 gyalogos is megsérült. A legjobb 32 csapat közé jutásért léptek pályára a debreceni csapatok a hétvégén a MOL Magyar Kupában. A Loki az MB3-as Gödöllő otthonában győzött 3-2-re egy 90. percben szerzett góllal. Az egyetemi csapat a címvédő Ferencvárost fogadta, de a Fradi végül 7-0-ra nyert. Így a papírformának megfelelően a DVSC továbbjutott, a Deac kiesett. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Délig 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad. Délután még 1 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot. Déltől kissé befelhősödik az ég, de eső nem valószínű. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.

0: utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 6 óra után 17 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, hello Feri!
2: Szevasztok!
1: Hello! Nincs még itt. De érkezik, nem sokára be, robog, és elmondja, hogy, hogy
3: nem mi
1: történt.
3: Nem írt, az nagyon gyanús, gyerekek.
1: Az gyanús, akkor az azt jelenti, itt van valahol.
3: Nem, hogy alszik.
1: Vagy a, vagy...
3: Nekem az inkább azt jelenteni.
1: Vagy nagy erőkkel.
3: Mert ha szokott késni, akkor mindig megírja, hogy jaj, a taxi, jaj, a szemétszállító, jaj, nem indul, jaj, esmi.
1: Oda nézzél! Hát ez így csinálja. Hát ez külön, ki van ez találva, hogy egy jó érzékel. Na jó?
3: Kivel mi van?
1: Na jó?
3: Ej, szexi az új felsője, kisasszony. Halas!
1: Halas,
4: rózsaszín pulóver. Jó reggelt, kívánok mindenkinek.
1: Anna, van mézünk?
5: Van.
1: Csinálsz nekem jó teát? Fáj a torkom.
4: Jaj, de jó.
1: Megfázok. Csak szólok, hogy...
3: Mint alszol, vagy nyitott ablak?
1: Hát én ezt a kint alvás, ez...
4: Ez mindig van.
1: Tényleg. Aha.
4: Ezt ez már abban maradt.
3: Meddig 7 fokig? Vagy, mint a téli gumi. Tehát az is 7 foknál jön.
1: Fel vagyok szerelkezve, de kint, abszolút kint. Abszolút kint van a kis matracom. Nyomom.
3: Tehát, hogy ebbe 10 fokban?
1: Hát be vagy takarva, csak ugye a fejed van hidegben, de nem ettől fáj a torkom, szerintem így a gyerekektől valamit az iskolából egy kicsit összekapargáltam. De semmi baj, kiszaunázom, kiedzem. Jó lesz a gyerekek. Csak szólok. Csak szólok. Ripeljek?
4: Nem tudom. Az a kérdésem, hogy ez valaminek a hát utóélete? Tehát, hogy volt valami durvaság, amit csináltatok? Mert, hogy így...
3: Összehánytad az ágyat, és nem tudsz belefeküdni? Erre gondolsz?
4: Igen.
1: Már most mire?
3: A kintalvás.
1: Ja, nem, hát az nekem egy ilyen nagyon, tudod, ez nyárig, amíg lehet, ez egy nagyon, én nagyon szeretem, én csillagos ég alatt aludni, meg,
3: hát
1: meg szabadba lenni.
3: Hát de 10 fokba értem.
1: Most már beköltözöm azért lassan, de aztán még jön a nyitott ablakos alvás, tehát én ezt nagyon élem.
3: Egy ilyet nyomtam valamelyik szombaton pár héttel ezelőtt, hogy így hazaértünk a BK-val, és hát én nagyon elfáradtam, ha érted, mire gondolod?
4: Ez pont a sziget utáni nap volt?
3: Valami ilyesmi volt, és van egy ilyen kinti kis kanapénk, azon végigültem, és hajnali 3-kor arra ébredtem, hogy a teli hold, érted?
1: Júj, de szeretem!
3: Hát nem tudsz aludni. Hát így elkezdett sütni az arcomban, mert egyik oldalról kitakarta, van egy ilyen pengefalunk, odáig jók voltunk, na ott 2-kor megérkezett, fölbukkant, és 4-ig, amíg be nem ért a fának az árnyékába, addig bele a szemembe. Hát én nem lehet aludni.
4: De nem féltek, hogy a nyest elrágja az ahilleszínatokat? Vagy
3: nem meri.
1: Nem jön oda. Nem jön oda, nem
3: azért,
1: lát.
3: Azért, mert edzett az ahilleszínunk, és lepattan róla a nyest.
4: Hát, biztos történik, hogy csúlyaság.
3: Hát egyébként nálunk meg a sünök vigyáznak rám, tudod.
4: Jaha,
3: a négy sün ott áll.
4: Én sünpapa, amúgy vágósúlyban van, csak mondom.
3: Hát
4: neked.
3: Elég kemény.
4: Tehát, hogy meddig kell nevelni egy sünt, amíg meg lehet vacsorázni?
3: Szerintem egy év. Egy év alatt szépre nő. Sünpapa nálunk már érett erre, sünmama már nem annyira, és akkor a 2 sün gyerek az meg még csak vágósult.
1: Tettél ki valamit? Tettél? Most én nem láttam. Tettél valamit ki róluk?
3: Ja, nem volt, ezt gondolom a múltkori.
1: Ja? Nagyon.
3: Most már csendesebbek.
1: Nagyon jó.
3: Idő elvermelik magukat.
1: Nagyon, nagyon jó. Jól van, gyerekek, oké, hát akkor minden éjszakai dolog megbeszélve, mindenki aludt, mindenki jól aludt, senki nem kelt föl 3-kor, 2-kor, nem volt sűn, nem volt teli hold, nem volt hideg, nem volt meleg, mindenki aludt.
4: Jót aludtunk.
1: Akkor ez jó.
4: Nagy Duma Színházas délután ivászat volt, és szerintem ez közrejátszott ebben.
1: Na, hogy sikerült?
4: 10 évesek lettünk ott fiúkkal, meg Fruzsival, úgyhogy nagy mulatságok voltak.
1: 10 év, te jó Isten!
4: Azért
1: az is kemény.
3: 10 év a pokolban.
4: Nem.
1: Az is kemény. Nem.
4: Nagy emlékezések voltak. Voltak nagy pillanatok, és kaptunk a Duaszínháztól a névre szóló mikrofont, ilyen hordozó dobozzal, vagy minden.
1: Azt láttam, azt kitetted, menni. Igen.
4: Lakatos az Lacinek a kocsijában van az enyém. Nem akarok erről többet beszélni, de
3: visszafogom szerezni.
1: És ki lett még 10 éves?
4: Lakatos Laci Musimbe, az Ács Fruzsi, a Szabó Balázs, Máté, Fülöp Viktor, meg én.
1: Azt a
4: meg elepeti, mindig elfelejtett, elepeti.
1: Az kemény, ennyi túsz.
4: Túszok vagyunk.
1: Ennyi Stockholm-szindrómás.
4: Így van.
1: Az kemény, és akkor nagy ünneplésbe rugás?
4: Aha, voltunk ételek, italok, ilyesmi.
1: Na.
3: Igen. És már csak ilyen nyugdíjas délutáni műszakot szerveztek.
4: Figyelj, ezek profik, érted? Mert mindenki tudja, hogy este nem érnek rá humoristák. Ugye reggel se érnek rá humoristák. Délután érünk rá.
1: Figyelj, és ilyenkor meghívnak kaját, hoznak piát, vagy mindenki jó, sütett otthon egy kis pogácsát, vagy valami. Úgy vagy van egy, ilyen, van egy ilyen gesztus, hogy akkor oké, gyertek, amit eztek, isztok.
4: Batyus volt. Tudom, mindenki itt magának a kioszk nevű étterembe egy menüt, és akkor ott megszólt. Nem, hát mindent fizettek, persze.
1: Igen?
4: Volt pénz.
1: Van pénz lóvéra?
4: Van pénzük.
1: Akkor rendesek.
3: Hát megtermelitek nekik.
1: Ez meg a másik, igen. De ott vannak cégek, akik még ilyenkor se tudott, tehát hogy valahogy, vagy nem érzik. Csinálunk egy partit, mindenki amit hoz, vagy amit akar. Tehát hogy ilyen, mi van? Tehát, hogy...
3: Batyusbál, ez az összetartás, gyerekek, nincs az a semmi baj.
1: Igen, de gesztus szinten azért jól esik, nem? Hogy így tudod, hogy úgy azért... Na, beszélem, ez tök elegáns.
4: Ugye, én ebben nem tudok veled egyetérteni, mert képzeld el, hogy ugye nekem is egy kis cégem, és ott például sokszor próbáltam már, én ezt apukámtól vettem át ezt a céget, és akkor, mert ugye elhalálozott, és a lényeg, hogy ott az emberek nem szeretik a rendelt ételeket és azokat az ételeket, amit más készít, mert ez a szeretetlenségnek a jelét mutatja. Ők azt szeretik, ha felgyűröd az ingujjalat, és megfőzöd nekik az áfonyás pörkölt.
1: De az is adás, tehát az is egy szeretetnyelv, az se az, hogy hozzatok és eszünk, hanem én csinálok nektek valamit, gyertek ide és együnk. Hát az egy ugyanilyen gesztus szerintem, mintha most elmennétek valahova kajálni. Itt a lényeg az, hogy te adsz nekik valamit, nem az, hogy mi, amit hozol, azt teszel. Ez tök jó. Tehát ugye az áfonyás, a legendás áfonyás pörkölt.
4: A legendás áfonyás, minden évben megkívánják.
1: Na, de beletetted, megfőzted, igen, megcsináltad. Hát ez ugyanaz szerintem. Itt is te adtál, ez tök jó.
4: Igen, ők azt szeretik, hogy látják, hogy én is tudok dolgozni.
1: Igen, meg
4: ez hogy... Ez nekik nagyon fontos. Ezt
1: meg hogy
4: össze.
1: Készült valami, amit úgy... Amit...
4: És akkor ülnek a kis székeken, vagy a láncdohányzás és az italozás, és nézik, hogy küzdök a bogácsra.
1: Igen, az áfogyát annyira nem értették, de...
4: De nagyon rögtünk rajta.
1: Igen.
4: Hát figyelj, az
3: csak utána mit kaptál, az a kérdés.
4: Végtelen oltásokat, főleg Gyuri bácsi volt az, akinek különböző kritikai észrevételei voltak, de nagyon vicces volt ettől függetlenül.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké, akkor egy-két SMS. Képzétek, már nem vagyok szűz, Szabi 18.
3: Istenem, Szabi.
1: Küldte ezt nekünk, igen. Ez most ebben a pillanatban.
3: Szépet vártál rá.
1: Látom,
3: nincs ezzel baj, az a 18 az még jó.
4: Nem, mindenki egy ribanc, mint te, Feri.
3: Az igaz. Ez és örülünk, 18. hogy velünk osztottad meg.
1: Nagyon rendes vagy, Szabikám.
3: Részleteket, Szabi.
1: Részleteket is.
3: Ki a kisasszony? Ez egy örök szerelem, egy éjszakás kaland? Ugye ez egy nagy kérdés, hogy ott készültetek-e rá, átbeszéltétek az eseményeket, vagy csak egymásba gabajodtatok egy átmulatot? Milyen nap van ma? Kedd? Hétfő éjszaka után.
4: De ez a hétvégén történt, csak az első nap még a szilencium volt, hogy már feldolgozott.
3: Próbálta feldolgozni.
1: Igen.
3: Hát ez mekkora dolog azért egy fiatal életében.
1: Az nagy dolog.
4: Mert akkor mennyi mindent várunk tőle, nem?
3: Ja, tehát, persze.
1: Aztán mennyire nem úgy történik.
4: Én nőként el tudom mondani, hogy a fejembe fel volt építve, hogy ez olyasmire gondoltam, mint amikor lovaggá ütik az embert.
1: Aztán.
4: hogy egy ilyen nagyon, egy ilyen nemesi máz telepszik az embernek így a lelkére, amit ugye soha többé ezt a patinát nem fogja senki megtörni, de hát nem ez van.
1: Fontos kérdés, hogy Szabi, te csináltad, vagy neked csinálták, ugye? Tehát azért azt ne felejtsük el. Azért nagyon fontos kérdés, itt többen azonnal feltették, igen. SMS-ben. Már a vérszívók már azonnal reagálnak, már jönnek a Viber üzenetek, igen. Biztos fizetős
3: volt. Vagy se.
1: Igen, nagybácsi átment este kérdezi. Gyerekek, ne legyünk ilyenek, hát örüljünk a sikerének, és jó ez így, Szabi, köszönjük, hogy megosztottad.
4: Hajrá,
1: Szabi, így van.
4: Egy új éra.
3: Tovább.
4: Így van.
3: Igen. Aztán nem ám rákapni. Hello.
1: Igen.
4: Na most 10 évig pus legyen. Ez volt. Most megvoltak, most 10 évig, 30 éves korig. Ne halljunk felőled.
1: Igen. Igen. Szívesen Szabi aláírás Kazi. Júj, de jó. Nagyon jó kis SMS-ek vannak, gyerekek. Na, aztán Deichmann játékra jelentkeztek, várjatok, még az ráért, tehát szólunk, és jó, de hogy aztán elküldjük a Deichmannnak pénteken, hogy hányféleképpen értik és írják le a nevét, hogy a Brandon még kell-e dolgozniuk, vagy átmente a Deichmann, ennek még utána járunk. Igen. És mi van még, gyerekek? Ennyi van.
4: Itt többen jelezték, hogy inzomniát okozott nekik az információ, hogy rá kell nézni az úriemberek kettőre.
1: Na.
4: És hogy nagyon-nagyon sok dopamin termel az a sorozat.
1: Igen, én még mindig nem tudtam tévé közelbe kerülni.
3: De kezd, hanem nézd meg akkor az elsőt, ha belefogsz.
1: Mindenképpen az első évaddal kezdeni.
3: Érthető a második is, de csak meg van olyan, hogy aki erre csatlakozik rá, de azért jó, ha látod.
1: Ha elkezdem, akkor azt elkezdem.
3: Nálunk közelharc folyik most ebben, ugye mi elkezdtük, mi is a második részt, és akkor tegnap este ott tartottunk, hogy már csak egy rész van, de ez volt este 10:30-kor, és mondtam Békának, hogy ne nézz, én már nem bírom megnézni le. De hogy én már csak egy van.
1: De még egyet.
3: Hogy ez a sorozat
4: az utolsó rész az ilyen.
3: De az utolsó előtti is, itt az erdős jelent.
4: Az a két rész az olyan végignézett, kitágolt pupillákkal úgy nézett, hogy...
3: Ezt úgy néztük, és akkor tudod, én mondom, hogy de majd holnap megnézzük, Béka. De rájöttem, hogy sorozatfüggő a nőm.
4: Hát ez maradt neki. Ez maradt neki.
3: Igen, kéne valami más
1: is
3: nyújtani.
4: Igen. Hát az van, hogy lehet ugye másnak a függő, és nem, mert neki ennyi maradt is. Én veled érzek, Béka.
1: megnézem, ha ráfüggök, akkor elkezdem. Csak nagyon nem megy, gyerekek, annyi mindenem van, hogy nem, mire telepedek így a tévé elé, addigra így meg is halok. Tévéműsort nézett valaki? Kivel tudom megbeszélni itt a történéseket?
4: Nem sajnos ebben az irányban.
3: Hallgatókkal.
1: Hallgatókkal?
3: Egyet hívjál föl, aki most megírja, hogy nézte, és akkor vele.
1: És akkor vele elbeszélgessek. Az milyen lenne már? Kimennék telefonálni, és fölhívnék egy hallgatót. Na, szia, figyelj, hogy láttad azt a műsor?
3: Na, milyen volt?
1: A Faudának is új évada van. Gyerekek, a Faudát? Fauda? Senki nincs rajta a Faudán.
4: Nem. Soha életemben nem hallottam róla. Mit tudok a Faudáról? Fauda.
1: Ennyit mondok csak, Fauda. Jó? Az egy másfajta sorozat, mint az Úri emberek. Most jön az új évada.
4: Mérges török férfiakat látok.
1: Hát igen, nem feltétlen török férfiak, de igen. CIA, Mossad, Amerika.
3: A baklavát elrontották?
1: Nagyon jó.
4: Nagyon nehéz megmondani egy fénykép alapján, ki melyik nemzetiségnek a tagja, sajnos ez van. De...
1: Jó kép, gyerekek. Jó sorozat. Az is nagyon más. Az, aki látta a Homelandet, meg Brodynak a kalandjait, szerette hasonló. A hasonló sorozat, nagyon izgi. Nagyon, nagyon jó. Niki Fauda. Így van, ő a Niki Fauda, ő a híres.
3: Igen.
1: Niki Fauda.
4: Az van, hogy sajnos a tévé csak egy ilyen nagyon durva, hát én 9,1-et kapott a port.hu-n, amit nem is szabad figyelembe venni, de ugye nézzük az IMDb-t, ahol 8,3, hát sajnos az úri emberek ennél előkelőbb sorozat.
1: Igen. Jó, hát nem verseny, csak mondom, hogy más, itt valaki megkérdezte, hogy ez az más típus,
4: nem? Valóban? Nem az?
1: Azt én nagyon szeretem. Oké, gyerekek, már mennünk el 28-kor, megyünk akkor, jó? Lehet jelentkezni játékra, de egy pont még várjatok, hogy ne árasszátok el az SMS falunkat, és jövünk mindjárt rögtön a hírek után.
0: Ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
6: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
7: És én is papucsos.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: A Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja. Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
19: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: telefonszámon.
1: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bike-ok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jóbringa.hu.
2: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen nálunk!
3: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 5000 négyzetméteres ivóvíztározó képítését tervezik Debrecenben. Fedett lesz a Balmazújvárosi út végi busz megálló. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál Varga Éva. Két 5000 négyzetméteres ivóvíztároló megépítését tervezi Debrecenben a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A kivitelezésre kért versenyfelhívásban úgy fogalmaznak. A beruházás célja a város és a vízellátó rendszerhez csatlakozó kisebb települések ivóvízellátás biztonságának növelése. Az ivóvíztárolók megépítése annak a több 10 milliárdos fejlesztés sorozatnak a része, amiről még 2023-ban határozott a korábbi kormány. Az óriási ivóvíztárolókat a keleti főcsatorna vízműtelep és a debreceni egyes medence között húzódó vezetékpár magas pontján alakítanák ki. A felhívásra október 15-éig jelentkezhetnek a cégek, a nyertesnek egy hónapja lesz a munkára. Széles Diana alpolgármester Facebookra feltöltött videójából kiderül, hogy a lakosok nem elégedettek a Balmazújvárosi út végén található buszmegállóval. Ezért az utasok számára fedett várót készítenek majd, és miután sokszor nagyon szemetes is, ezért az alpolgármester megígérte, hogy egy kukát is rendelnek a helyszínre. A királydínje írtásával kapcsolatban tett közzé bejegyzést közösségi oldalán Barcsa Lajos. Az alpolgármester azt írta, hogy a múlt héten több megkeresést kapott a királydínjével kapcsolatban, mert a szórónövény defektet okoz a kerékpárokban. Emiatt lekaszálják a növényeket, és intézkedtek a takarításról is. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot talált a NAV egy hajdúbihari közúti ellenőrzésen. A két vákumzacskó egy személyautó rejtett rekeszéből került elő, az utasok pedig azt állították, nem tudják, hogy került oda. Az átvizsgálásban Bounty, a NAV cigaretta és kábítószerkereső kutyája is részt vett. Az 1815 g kábítószer gyanús anyagot és a további intézkedést a hajdúbihari rendőrfőkapitányság munkatársai vették át, közölte a NAV.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Délig 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: már mindez egy év alatt, most keresek új munkát, imádom ezt az egy évet. Azt, hogy 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket, félem jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem minden áron kell bizonyítani, most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk, köszönjük
1: sokszor
0: szépen.
1: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az a feltétlen reflexió erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észrevesz, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, nem értem, amit mondok.
2: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Mm-hmm. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk, de tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellen példa van, de jó dolog.
0: Itt a kérdés legalább inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell-e rántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
2: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
0: de egy csomószor nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
1: Persze, mert ugye tudhatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De amúgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatásra nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerni azt, hogy most...
2: Akkor mi jön?
1: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy mennyire a terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
2: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
1: De ez nem kell lesöpörni.
2: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
1: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szerintem azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikáján a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
2: És
1: akkor más emberek jönnek az életembe, lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak meg, hogy mondjam,
0: megindítani, transformálni, igen. 33-os éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozok, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityu.
2: Nem tudod? Lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb, szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor
0: meg... Érted, de értem, mit akarsz.
1: Igen.
2: Legalább léptél.
1: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
2: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
1: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodja még a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
2: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
1: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még munkás sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
0: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
2: 33-os.
0: Igen.
2: Igen, és a kecske vidám állat.
0: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak

0: Próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
1: Szeretem.
0: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért. Hát, ez egy másik világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es
2: nők. Nem várhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
0: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
2: Plusz,
0: van esély.
2: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket. Ennél semmi nem nehezem. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az OK-s vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, hogy nem kell mindent beszélni.
0: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában. De abban a mi vagyokban én elveszem. Egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
2: Sátán még lehetsz,
0: és 45-50 évesen kell újra definiálnod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek
2: szerintem. Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
0: 20 éve vagyok vasutas, mi az a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
3: igen, ki. Ez se átlagos.
0: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, hát nem.
3: Papír csak legyen.
0: Te még csak 58, 74, hát itt most van pár év, azt valahogy kibekkeled utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni? Klasszikus. Ez a klasszikus mondat, igen.
2: A babettán érdekel.
3: Igen. Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
0: Igen. 22 évig dolgoztam egy helyen, nagy nehezen rászántam magam, hogy váltok, ez hosszú évek döntése, családgyerek, stb. Kiléptem, és egy nagy tehertől szabadultam meg. Jelen pillanatban 48 vagyok.
3: Na, aha. Tök, akkor van példa erre, hogy lehet váltani.
0: Igen.
3: Tudjátok, mi gondolkodtam így a téma kapcsán, hogy felejtettünk el az apróságoknak örülni? Az mikor tűnik el az emberből? Tudod, ezek a, mert itt most mindenki mondja, hogy jaj, szar az élet, jaj, hogy azoknak meg így, ami a napunkban benne van, hogy most kinéztem a hegyaljára, és látom, hogy 5-10-15 millió forintos autókba ülnek emberek, most mondjuk nem esik az eső, de ha esne, akkor te ülsz egy ilyen autóba, bosszankodsz, hogy a dugóban ülsz, közben valaki mondjuk egy elszakadt esernyővel megy, érted? Hogy és ezekre a dolgokra egy idő után már nem tudunk rácsodálkozni. Nem tudjuk azt mondani, hogy basszus, ugyanitt ülök a dugóban, lehet,
0: hogy, minden oké.
3: Hogy az életem egy csomó pontján szar, de legalább van egy autóm, amiben ülök, érted? És ott megy az a szerencsétlen, akiknek a vihar már kitépte a kezéből az esélyt, és romázott. Hogy szerintem ahhoz, hogy megtaláld magad, meg a helyére tedd, ahhoz ezek a kis pillanatok is kellenének. Ezt mikor felejtjük el?
2: Szerintem akkor, amikor ráállunk egy trackre, amikor kinézünk magunknak egy célt, és akkor azt mondjuk, hogy jó, én a rádiónál szeretnék gazdasági vezető lenni, és akkor most még ugye most érettségiztél.
3: Bocs, Szilárd, szevasz!
2: Igen, a lényeg, hogy ezt kinézed magadnak, és akkor azt mondod, hogy jó, elkezdesz hajtani. Akkor látod, hogy a többiek is hajtanak, ez nagyon zavar, hogy fogod, kizárad a külvilágot, azt mondod, nem figyelek senki másra, csak a saját utamra figyelek, megyek előre, mint a gőzmozdony. És akkor mész, elérsz valahova, és akkor már annyira megszoktad, hogy nem nézel oldalra, tudod, annyira megszoktad azt, hogy nem figyelsz másokra, csak magadra figyelsz, hogy ennek ugye az a negatív hatás van az életedre, hogy nem is veszel fel onnan ingereket, tehát semmilyen szinten.
3: És nem látod
2: és a különbséget. És igen, és így az van, hogy mindenki buborékban él egy idő után sajnos. Ezt észrevettem a szüleimen, a barátaimon, hogy az aktuális élethelyzetre az abszolút izolál téged, és akkor azok az emberek vesznek körül, akik hasonló élethelyzetben vannak, és nincs rálátásod a többiekére. Ez amúgy szerintem az elmúlt éveket nagyon meghatározza így, főleg az okostelefon, a Facebook algoritmusok és minden egyébnek az árnyékában, hogy nem kapsz olyan információt, amit nem érdekel téged. Ugye, mert hogy erről szólnak. És akkor ez a buborék, ez egyre vastagabb lesz. És szerintem így alakul ez ki, és amikor egyszer így rákényszerítenek arra, hogy menjél egy ott alvós csapatépítő tréningre, és meglátod az amúgy ingben járó kollégádat a mackónadrágjában, és azt mondod, hogy te jó ég, úgy, ennek az embernek van egy másik élete is, tudod, hogy ennek van magánélete, ennek vannak hobbiai, amik nem azok, mint az enyémek, akkor már az annyira ki tudja nyitni az ablakot, hogy ez azért, ezért van, hogy ez a kellemetlen hülyeség még mindig nagyon fontos egy szervezetnek mondjuk az életében.
0: Igen. Itt írja valaki, 41 vagyok, örülök minden pillanatnak, nyáron diagnosztizálták a férjemet rákkal, nem dőlhetünk át, nincs semmi nyalogatás, megyünk előre. Nem tudod, hogy mi van, milyen trekken vagy mi fut belül. 44 évesen váltottam életet, pasit. A gyermekeim maradtak, meg a munkám most jó, és csak jobb lesz, ahogy korosodnak a gyerekek. Imádom, hogy végre szabad vagyok. Puszi, szép napot, írja Kriszta. 44 évesen, nem tudom, tehát a gyerekek felnőttek, és ő meg tudja találni magát, tud mihez kezdeni, el tudja tölteni a szabad idejét. A gyerekekben nem tudsz kapaszkodni. Azok előbb-utóbb így vagy úgy, lassítani igen, tudod, de előbb-utóbb felnőnek, kirepülnek, és az az életrendje, hogy önálló életet kezdenek. Ez a jó. Akkor csináltad jól, ha ezt akarják elszakadni, és önálló életet kezdeni. És nem veled otthon üldögélni. 15 éve napi egy óránál többet nem dolgozom, megkeresem is az átlagfizetés 5-6-szorosát, szörfözöm, mévi 120 napot, de ezen a hobbin kívül valahogy mindig úgy érzem, hogy csak telnek múlnak a napok, és nem találom magam egészen. A kutya is jó módjában veszik meg. Hát azért igen.
3: Hát ez azért 120 napot szörfözgetni, de akkor miért nem mész el szörfogtatónak, ha ott csak ott érzed magad boldogan.
0: Azt nem akar hülyékkel foglalkozni, tudod, azért, de nekiállni ott kezdő anyukát, ott el boldogat.
3: Hát azért a kezdő igen, anyuka oktatásából semmi rossz nem szokott.
2: Szerintem az van, hogy van.
0: Az általában jó, annak jó a vége.
2: Az idegrendszerednek szüksége van cölöpökre, és az van, hogyha nincsen körötted egy rutin, nincsenek közegek, ahol tartozol, akkor nem fogod tudni értékelni a hétköznapokat, mert elfognak, de egy múló pillanat, ugye? Tovább szállnak, és szerintem
3: akkor neki például a 120 nap, hogy hívják, a szörfözésen kívül azok a cölöpei?
2: Szerintem a 120 nap szörfözés az hibátlan, azzal semmi baj nincs. A többi napon kell valami olyasfajta struktúrát kialakítani, amiben érez valamennyi kényelmetlenséget, mert a kényelmetlenség nem okoz nekünk amúgy problémát. Tehát a kényelmetlenség szükségszerű rossz, mert a kényelmetlenség tesz minket reziliensé, a kényelmetlenségből fejlődünk, stb. Tehát, hogy kell valami, amit emellett mondjuk struktúraként beemel ezekbe a hétköznapokba, tehát nem a szörfösökben, hanem a hétköznapokba. Nem tudom, hogy minden reggel álljon egy kicsi sorba a postán, valami.
0: Igen. Utazod a mával egy kicsit.
3: Kényelmetlenség, de az
2: nem,
3: is.
2: Nem, hát valami olyasfajta kiegészítések az életének, ami megadja neki ezt a struktúrát. Igen.
0: Down-szindrómás kisfiammal élek, születésnél derült ki. Sok trauma, sok-sok, megtanultam elfogadni a feldolgozhatatlan. Egy életünk van, megpróbáljunk boldogan élni, bele betegszünk a saját sanyargatásunkba, és akkor elrepül az a földi élet boldogtalanul. Lehetne egyébként sokkal rosszabb, mindig ezt 35 évesen küldte nekünk valaki, igen. Ha most nem jön a bika piac a kripton, akkor kiégtem, és vége. Írja neki, igen. Aztán azt nézem, hogy...
3: Én is várom, hogy szabad legyek, a gyerekek mindjárt kirepülnek, 3-5 és 7 évesek.
0: Aha, az jó. Na, az jó.
3: Mindjárt kirepülnek.
0: 3-5 és 7, akkor még várj egy kicsit, haver, kitartás. Vagy csaj, vagy hamar elmegy, figyeld, ez nem sok, tényleg. Így felnőnek. Hát én sem emlékszem, ilyen kicsik voltak, és most már 17 a nagy. Hát hogy elmegy az a 17 év, nem? Hát elröppen. Igen. Azt mondja, hogy ha valakinek, akkor nekem nagyon rossz dolgok voltak az életem, de a gyerekek miatt nem adtam fel. Minden nap hálával kelek, fekszem, kis csodák minden nap az életben, a negatív, hogy nem lesz jobb. Pozitívan viszont lehet, hogy idő után még több pozitív lesz. Hát igen, ebben is van valami. Mi ez a szar az M0-áson? Nézzétek már meg, légy szíves. Jó, ennek mindjárt utána nézünk.
2: Vannak itt még jók amúgy, például van, akinek az volt az álma hosszú éveken keresztül, hogy felújítsa a fürdőszobáját, meg a lakását, de nincs rá pénze, mert hát egyszerűen túl drágák a szakemberek. Ugye fogta 57 évesen, és ő maga nő létére leburkolta a fürdőszobáját.
3: Na tessék, sziasztok. Megtanultad, ott van a YouTube-on minden.
0: Igen, ez az egészet megoldja. Fel kell szedni, de hogy tök jó, mert legalább megcsináltad.
3: Jó, igen, aláfolyik a víz. Szabad, jó,
0: igen, van befolyt penisz, és aláfolyik, de nem, mert te leburkoltad, érted?
2: Így van.
0: Nem, ez tök merő egyébként, igen. Na jól van. Oké, okay, mi a helyzet a nulláson? Akkor erre nézzünk rá gyorsan, hát ha valaki elküldte.
3: Szerintem csak egy kedreggel.
0: Csak egy kedreggel, igen. Az M4-től az M5-ös irányába Vecsésig egy baleset van, drága hallgatók. Ez történik. Ezt kérdeztétek, úgyhogy mondjuk. Ez történik. Baleset van, úgyhogy emiatt megállt a nullás.
2: Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
0: Az, a rakamazi, a híres rakamazi gumis. Tényleg. A jóképű.
3: Ja, igen, a Premium
2: Kandúr.
3: Illetve írt a Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
0: Ez a, ezt tudta hozzátenni?
2: Ő az a Dodor, akiről mindig azt beszéltek, hogy nem tud motorozni?
3: Ő az, igen, bocs Dodor.
2: Tehát állandóan erre beszélni.
0: Igen, ezt kommentbe be kell neki írni, hogy szia, láttam egy-két videót, szerintem nem tudsz motorozni, és dőj hátra.
3: Utána véget van.
0: Olvasd el a kommenteket.
2: Komolyan mondom, minden szünetben erről beszélnek a fiúk.
0: Igen. Na jövő mindjárt. 4 perc a pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
4: Indul Balázsék őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem, nekem is.
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
0: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát,

0: konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
4: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
5: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
7: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
8: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most lennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
12: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
13: Hű, stabil optikai net féláron.
14: Bizony, ennek a felesen tréfa.
13: Otthoni és üzleti

0: mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Már is betelt az EV Power akkumulátor képzése. A Deac kézisei ma a mezőkövesdet fogadják a Desokban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az EV Power az akkumulátorok működését és gyártási technológiájának alapjait bemutató, szabadon választható tantárgyat indít a Debreceni Egyetem műszaki karán. A lehetőség iránt már az első fél évben nagy az érdeklődés. A kurzus 150 fős kapacitása teljesen betelt. A társaság közleménye szerint a kezdeményezés különlegessége, hogy az akkumulátoripar munkatársai önálló vállalati tantárgy keretében kapcsolódnak be az egyetemi oktatásba. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. Idén 2400 intézmény, több mint 3800 8. osztályából 67 000 tanuló vesz részt a vizsgálatban.
2: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
3: A Deac kézilabdázói a Füzesabonya mezőkövesd és a Salgótarján kiejtésével az előző idényben a legjobb 8-ig jutottak a Magyar Kupában. Ma este 6-tól a Magyar Kupában első ellenfelük, a szintén NB1B és mezőkövesd lesz a Desokban. A verseny kiírás szerint a továbbjutás egy találkozón dől el, és mivel a két klub azonos osztályban szerepel, így döntetlen esetén a vendégek ünnepelhetnének. A Deac női futsal csapata vasárnap ismét hazai tétmeccsen bizonyíthatott. Ezúttal az NB1 alapszakaszának harmadik fordulójában a Nagykanizsát fogadták, és 8-1-es győzelmet arattak. 5 debreceni egyetemista képviselte Magyarországot a hétvégén Bukarestben a nemzetközi Shotokan karate versenyen. A magyar küldöttség 6 érmet szerzett, köztük egy aranyat is. Az MTK elleni találkozót követően az MLS fegyelmi bizottsága a Lokit szurkolóinak megbotránkoztató viselkedése miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, és elrendelte egy soron következő hazai férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésen a Nagyerdei stadion B5, B6, B7 szektorainak lezárását. A Loki szeptember 19-én szombaton este 7:30-tól a Vasast fogadja majd, azonban ezen a találkozón még nem lesz szektorbezárás. A büntetés ugyanis csak szeptember 25-e után léphet életbe.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Délig 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot. Déltől kissé befelhősödik az ég, de eső nem valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a Design Bútorok otthona.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: rettemült family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Kulcsos játékunkra jönnek az SMS-ek, a telefonálások, de SMS nem kell írni, majd a Dechma játékra kell SMS-t írni. Még arra ráértek, azon ne siessetek. 8 óra után 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Akkor most mi van?
1: Most a kulcsos játékba adunk egy kulcsot, aztán szólok, akkor lehet telefonálni újra. Közben, ha majd elhangzik a Dechma felhívás, akkor arra is csöröghetek. Csilla, szia, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Hello Csilla, te is ott leszel velünk októberben ezek szerint?
3: Igen, biztos, hogy ott fogok lenni, igen.
1: Na, az nagyon jó, honnan jössz?
3: Budapestről.
1: Budapestről jössz majd. Na, akkor nagyon nem kell túráznod, mert Budapesten lesz a konténer. Mit kell csinálni, ha megnyered a kulcsot, vagy kinyitod a konténert?
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Ő is a retróról jött.
3: Nem, föl van is egy nagy papír, a basszus ki van rakva, de nehogy egy jó napod legyen, és elroncsom a szlogen.
1: Oké, de mit kell csinálod, ha megnyered? Milyen feladat?
3: Jaj, gurulni.
2: Jó van, visszajöttél a retrospátuszból.
1: Gurulni kell, jól van. Oké, Csilla, elmondtad a szlogent, van egy kulcsod, októberben találkozunk, jó?
3: Jaj, nagyon várom. Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen.
2: Most már leveheted a papírt a hűtőről.
1: Igen.
2: Arról csak igazi mai sláger megy.
4: Leveheted, de nem muszáj levenni.
1: Igen, jól van, októberben tali, csáó, köszi.
2: Hello.
3: Jaj, nagyon szépen köszönöm, sziasztok.
1: Hello, szólni fogunk, hogy mikor. Lehet újra próbálkozni, jó? De egy mai játékra pedig SMS kell írni. A város katasztrófa, Lipcsikéim, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen.
4: Már Lipcsik vagyunk egy ideje.
1: Lipcsik vagyunk, igen. Már én tegnap visszagyúrtam magam másik oldalra, mert hogy elmondtam, hogy ez az 5000 forint nem rossz, de nem is annyira jó.
4: Igen, vagy de talán szükség csinálni, hogy akkor, hogyha hárman vagyunk, akkor egynek mindenképp maradni kell fideszesnek.
1: Igen,
4: jó? És akkor...
1: én tegnap az voltam.
4: Most jó, de akkor ez járjon körbe.
1: Én hoztam.
4: Járjon körbe, holnap zsűl lesz.
1: Jó, holnap zsűl tetszik, igen. A nulláson újabb baleset a dugóban, két kemény ütköző gyerekek, úgyhogy nagyon nagy a baj, szerintem most lehet, hogy a nullás úgy, ahogy van, el kell hagyni. Na, mi lenne, ha visszafelé mondanák el a szlogent? Ennek én is nagyon örülnék, hogy ezt a szlogent valahogy egy kicsit felgyorsítanánk, vagy valahogy máshogy kellene elmondani.
2: Gyemregás, iam, izagi. Kacs.
1: Ez is jó. Na, mi van itt a Hyrox versenyről beszéltünk, gyerekek, és hát itt durva képek járják be itten a BBC-től elkezdve mindent, és azért bennem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Ez a Hyrox verseny, ez aki reggel 6-kor nem hallott bennünket, az elmondjuk gyorsan még egyszer röviden. Futniuk kell, kilométerek után a különböző feladatokat kell megoldani.
4: Felváltva
1: közben megint megold valamit, megint fut, megint megold valamit, kicsit olyan, mint a crossfit, a crossfitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leggyorsabban megcsinálja. Na, és hát ugye jött egy ausztrál versenyző, és ugye hozzá vagyunk szokva, hogy...
4: Szerintem a Joanna Wiczek...
1: Joanna Wiczek nem sejtette, hogy...
4: Szerintem nem ausztrál. Szerintem ausztrál?
1: Ausztrál,
4: Joanna,
1: igen.
4: Joanna Wiczek.
1: Wiczek, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el, hát ugye a pupsz az ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
4: magát.
1: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál le, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipeléssel, nem tudjuk pontosan, de megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye, kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mint egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
2: Tehát, hát szóval nem cifrára. Tartott a kisgatya alsó varázsa.
1: Nem. Nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
4: Nem tudom nézni.
2: Ő a mi hősünk.
1: Ők. Hát, ja, igen.
4: Te hősöd, Feri. Ja, te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt tudom mondani magamról. Jó? Tehát ez az én statementem ezzel kapcsolatban, igen. Hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani emiatt.
1: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és Azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, vagyis az ausztrál csajci, miután ott rojtosra fosta a mezőn, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy a két combja az bokáig le volt fosva.
4: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában...
2: Több pálya volt, kikérem magamnak.
4: Ennyi pálya nem volt, Feri.
2: De volt, hogy nem kell, nem, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol
4: tehát
2: Johanna volt.
4: Tehát cikába halad.
1: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle. Azt mondják, hogy itt a higiéniai, a mentális következményekkel járhat. Jogi útra terelik az ügyet. Mi az, hogy egyébként egy ilyen versenyen ez megtörténhet? Miért engedték az ausztrál nőnek a folytatást? Ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, ha többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző. Itt bele tenyerelt abba, amit az ausztrál kislány az húzott maga után. És ment tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajci belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randi.
4: Ő lenyilatkozta.
2: Gyerekek, ő
4: vagy
2: nyerni.
4: Hogy is a Gohardor Gohom, ő ezt nyilatkozta.
2: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
1: Igen.
2: Egy ilyen kis szerencsétlen, apró baleset.
4: De figyelj meg,
1: ez egyáltalán nem zavarja.
4: Az van, szerintem van egy ilyen haver, mint a Balázs, fogadtak 5000 forintba.
2: Hogy megcsinálja.
1: Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem, adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg, és azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, itt van, megtörtént, győztünk.
2: Tulajdonképpen egy apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális doppingot használt a többieknek. Tehát ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel
4: a
2: fossal.
1: Igen, akkor le kell hagynod.
2: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
4: Igen, de azt írják, hogy ugye, hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abba hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, hogy jó, hát srácok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy nyert, mert hogy elvették tőle.
2: Ne hülyeskedj.
4: Hát, de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
2: Miért itt? Végigment a versenyen.
4: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
2: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
4: Hát menjen, de csak elvették tőle, gondolom, mert hogy hát azért rájöttek.
2: Bandolták?
4: Igen.
1: Na, egyébként nem. Ő azt kommentálta az eseményeket.
2: Én nem látok ilyet.
1: Megjegyezte, hogy a győzelem az győzelem, win is a win, illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
2: Hát azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról. Ebben a hírben egy szó nem esik.
1: Mi alapján ítélnek? Mi alapján raknak ki? Elnézést, ebben fostálat. Az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rossz? Csinált, nem állították meg? Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem fosatod össze magad.
2: Hát utólag már utólag nem veheted el tőle az eredményét. Azért, ha
4: olyan sokfajta cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták a másikban azt, hogy megnyerte. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
2: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastunk,
4: jó, akkor,
2: ebben
4: akkor az indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG-nek fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen.
1: Itt kicsit elmosódtak a protokollok, nem lehet ezt mondani azért így ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
4: Legyen az, hogy döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel ezt
1: mondod. Azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
2: Láttad maratonfutásban is.
1: Tehát
4: a szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
1: Tehát
4: az
1: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért hát azt adom, hogy oké.
2: Rendben van.
4: Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, szerintem.
1: Egy sakkvilágbajnok döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlenem.
4: Jó, vízilabda.
1: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
4: Tehát annyira feszes a gatyájuk,
1: hogy megtartja
4: bent. Hogy abból nem jön ki semmi.
1: Valószínűleg ott akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
2: fertőtlenítés, leeresztés.
4: Vívásnál sose derül ki, ugye?
1: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
4: Birkónál volt ilyen?
1: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
2: Ott is látom.
4: Van egy olyan tangád van, mert egy ízét.
1: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
4: Azt hiszem, meg is történik.
1: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott sincs ez.
2: Akkor itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
4: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
1: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént?
2: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
1: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre? Hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
4: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
1: Hogy akkor már mindegy.
2: Most képzeljétek el, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
1: Futás közben.
2: Kiállsz? Hát nem állsz, nem állsz ki. Életed maratonján nem. vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
1: tök más
2: ki.
1: A gondolkodásuk szerint. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Tehát teljesen máshogy gondolkodnak. Nem?
4: Az atlétikai elvén nyáron egy magyar versenyző is megtörtént, második lett. Egy kamaraszögből azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
1: Hát akkor ezt értettetek neki. Másban vannak. Egész egyszerűen másban vannak.
4: Jó, de mondom, az atlétika az még mindig szabadtéren zajlik.
1: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, okay, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigetel a nagy színpadon. Te...
2: Az étteremben
1: te bemész az étterembe, és azt mondod, hogy ízlik a lebencseves. Oké. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod?
4: Nem, én hát nyilván ezt érzem, hogy ez megtörténik, nem?
2: Nem, de most már
4: ez egy technikai szünet.
1: Megtörtént.
2: Szünet, becsúszott ki.
1: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz. Meg, nem gyere velem, is. Akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
4: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
1: Előtte nem vagyok. Egy
4: ilyen halsz. Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
1: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasat csinálj egyet. Tudom, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
1: A színpadon? A színpadon.
4: Nem, azt nem látták, hanem mögötte.
2: Ja, mögötte. És megállítottad az előadást,
4: mondtad, hogy jövök mindjárt. Kijöttem születen, és utána, ahogy kilít az adon, így már megszabadultam a pallasztó.
1: Oké, okay, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
4: Le.
1: Lejössz?
4: Le. Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejövök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Vagy te a pult mögött állsz?
1: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk. És ott megtörténik.
2: Na, mit csinálsz?
1: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
1: Hát anya, persze.
4: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
1: Egy fehér
4: buffalo.
2: Miért sáros a barátszik? És azt mondja, hogy színváltós a cipője, fehérből barna.
1: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közösségtől.
4: Hogy jön ide?
1: Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
4: jó,
1: hogy azért
4: már
1: az...
4: nem engednek be tavaly óta.
1: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
4: Klasszikus én, igen?
1: Igen, az egy kicsit más azért mint az ártér. Oké? Okay? Feri, hol van Feri?
2: Jó? Az étteremben vagyok.
1: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
2: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
1: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
4: Hol a konyhában?
2: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz mellé, és csak hátrálva tudsz elmenni.
1: Igen, igen.
4: De igen. Csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
1: Nagyon durva hájroxezésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak. Nem, nekik ez egy természetes dolog.
4: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az, hogy a lehető legnagyobb dugóba ülsz, és akkor, és ilyet, az, vagy igen, vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt én egy év alatt is, akkor nem voltunk mondjuk a játszó, vagy ilyesmi, és akkor tudod így, a gyereket összerakni és elindulni, mert az ilyen iszonyatos nehézség.
1: Az tortúra.
4: Az tortúra. És akkor az, hogy akkor csinál egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy hú, na, most akkor...
1: És mindenki tudja, hogy percei vannak hátra. Igen, igen, tehát igen. Tudod, hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
4: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit történt.
1: Hogy hova megy.
2: Na és mit csinálnál? Akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
1: Semmit. A gyerekek. Isten hozott benned áldás és békés. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
4: Az van, hogy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen béltevékenységed.
1: Igen, tehát, leáll.
4: Teljesen. Leáll. Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márko is prezentálta a Most Wantedben.
1: De fönn már nincs.
4: De fönn már nincs. Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, csak megáll a gyomrodban.
1: Ah, igen, igen. De ugye ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális élmény, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy van, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrod támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a pékségnél, az oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam és bementem a pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetőség.
4: Mi nagyon emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
1: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút igen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
2: Nem jön. Akarsz mesélni?
4: Én?
2: Te voltál.
1: Elhallgattál és elgondolkoztál.
4: Jól olvastam, az a
1: rögtet. Adjad már, na mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy ne arra
4: gudj. De miért van azt, hogy mindig az ilyenek?
1: Anyám pacalpörkölke mindig ezt okozza? Mi volt?
4: Nem volt ilyen. Hál' Istennek nem volt ilyen. De ha lett volna elmesélni, megígérem. Esküszöm. Mindenre esküszöm. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
1: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy az ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
4: Milyen jellegűek?
1: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a foglalkozni.
4: Azt ígérted, hogy 8... Már mindenki az iskolában, már beszéltem.
1: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezzel már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy amit az agyad lekapcsolódna.
4: Ugyanaz van az idegrendszered, de mint amikor az oroszlán elől kell menekülni, vagy
1: nincs
4: amikor leugrasz bungee jumpinga.
1: Nincs más.
4: Vagy a teljes túlélési üzemmód van.
5: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt ilyen, a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota, és adásból kellett elmennem 8-kor.
4: Rota egy kollega volt? Rota?
1: Rota. Mr. Rota.
5: Mr. Rotát elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelme, mert 3 percenként. Viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza. Ugye Népligettől Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxiba.
1: De még nem volt esély a munkahelyen elmenni? Nem volt esély a munkahelyen elmenni?
5: Hát elmentem, negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró? Nem jó. Hát a metróba, hogy?
4: Hát taxis, és befekszel a csomagtartóba.
5: Egyes villamos lett a vége.
1: Egyes villamos.
5: Igen, mert nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba.
4: Egy körút közepén van 8 sáv, és akkor...
5: Nem, hát figyelj, nem, az még mindig
1: gondolkozol
5: láttam.
1: Ennyire előre. Csak a részmegoldásokban gondolkozom, majd az élet adja a többit.
5: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem. A legnehezebb pillanatok voltak.
4: Zugló szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársat. Anna!
1: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van. Tehát pontosan tudod. A támadásokat illetően. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzad, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszted a csatát. Mert elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban, és tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibírsz, de fölőről.
5: Ez nem a szülési fenyő, hullámokba jön. Várjál, most abban maradt?
1: Igen.
5: Most négy lépés.
4: Nem a legrosszabb, az izzadós, elsápadós. Tudod, mert fehér vagy, és van ez a hideg verejték.
1: Igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszítsd.
4: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pokokat a sarokban, látod a mindent. Tehát, hogy
5: nem, kiélesedik az elmét.
4: Élesedik az elmét.
5: Tényleg így van.
4: És körülötted mindent észreveszed. Én mai napig emlékszem, hogy a helyekre meg.
5: Tényleg így van.
1: És a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházba vagy az ajtó előtt. Ott tesz igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem tudod a
4: lakáskulcsodat. Ott az önhítség, hogy hazaértél. És abban a pillanatban bedugod a kulcsod, az zárva vége van.
1: Igen, rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postaláda kulcs. Igen, ott föladod, és összefosod.
5: Igen, Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam, Istenem, két megálló.
1: Isten, de durva.
5: Nagyon durva volt.
1: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor
5: egyébként. Nem, ez tényleg
1: nem így van. Az a te, ha egyedül vagy, akkor egyedül vagy.
4: Vagy a Matrixban, amikor tudod, így kicsekkó, azt mondod, hogy körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és én meg voltam a tagja.
1: Igen, tényleg, így, tényleg. És homályos a tekinteted, júj,
4: ti
1: de jó.
4: Ti nem érzitek azt a kint.
1: Na jó, mindjárt. Fél kilenc pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Telefon.
3: Kávé.
2: Reggeli.
3: Kávé.
2: Munka.
3: Kávé.
2: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
4: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
5: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
6: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
7: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Anya, kapar a torkom!
12: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
13: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
17: Otthoni és üzleti

0: telefonszámon.
1: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrak az Abra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
2: TT Parts Hungary. Kamion és pótkocsi alkatrészek. Gyári és utángyártott kivitelben. Márkától és típustól függetlenül az ország 13 pontján. www.ttparts.hu.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
4: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
6: reklamkukac@mcdb.hu.
7: A Rádió 1.

0: fok, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Fedett lesz a Balmazújvárosi út végi buszmegálló. Írtják és eltakarítják a királydinnyét az utakon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Két 5000 négyzetméteres ivóvíztároló megépítését tervezi Debrecenben a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A kivitelezésre kiírt versenyfelhívásban úgy fogalmaznak. A beruházás célja a város és a vízellátó rendszerhez csatlakozó kisebb települések ivóvízellátás biztonságának növelése. Az ivóvíztárolók megépítése annak a több 10 milliárdos fejlesztés sorozatnak a része, amiről még 2023-ban határozott a korábbi kormány. Az óriási ivóvíztárolókat, a keleti főcsatorna vízműtelep és a debreceni egyes medence között húzódó vezetékpár magas pontján alakítanák ki. A felhívásra október 15-éig jelentkezhetnek a cégek. A nyertesnek egy hónapja lesz a munkára. Széles Diana alpolgármester Facebookra feltöltött videójából kiderül, hogy a lakosok nem elégedettek a Balmazújvárosi út végén található buszmegállóval. Ezért az utasok számára fedett várót készítenek majd, és miután sokszor nagyon szemetes is, ezért az alpolgármester megígérte, hogy egy kukát is rendelnek a helyszínre. A királydinnye írtásával kapcsolatban tett közé bejegyzést közösségi oldalán Barcsa Lajos. Az alpolgármester azt írta, hogy a múlt héten több megkeresést kapott a királydinnyével kapcsolatban, mert a szórónövény defektet okoz a kerékpárokban. Emiatt lekaszálják a növényeket és intézkedtek a takarításról is. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot talált a NAV egy hajdúbihari közúti ellenőrzésen. A két vákumzacskó egy személyautó rejtett rekeszéből került elő, az utasok pedig azt állították, nem tudják, hogy került oda. Az átvizsgálásban Bounty, a NAV cigaretta és kábítószer kereső kutyája is részt vett. Az 1815 g kábítószer gyanús anyagot és a további intézkedést a hajdúbihari rendőrfőkapitányság munkatársai vették át, közölte a NAV.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: Szerdán este fél hétkor kezdődik az idei Judéa Nagyerdei stadionban. A rendezvényre való könnyebb eljutás érdekében a DKV az 1-es villamos és a 22-es, 24-es autóbuszok vonalán rásegítő járatokat, valamint C1, C2 és C3-as jelzéssel éjszakai autóbuszjáratokat is indít majd. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Délig 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Újra az M0-ás, M6-os csomópontnál M5 baleset, megint 2 kilométeres a sor, Sziget-Szent Miklósig. Aha, tehát ez az M6-M0-ás csomópont az M5 felé. Gyerekek, a nullás ma reggel vége van, elesett, úgyhogy ezt felejtsétek is el. Nagyon sok minden. Ugye, hogyha itt nincs zene, azért ez így melós.
1: Gyerekek, hát itt, itt néztem ki a hegy aljára.
0: Egy cigit nem tudsz elszívni rendesen, itt munka van.
1: Hát egy kávém lese fő. Hello.
0: A cikit meg se gyullad, hello, a tüdődbe lesér a füst, érted? Már jöhetsz vissza.
1: Ideges leszek
0: itt. Itt meló van, gyerekek.
2: Most azt vizionálták a hallgatók, hogy el fog jutni oda.
0: Hogy hírek se lesz.
2: Hogy 6 óra 8-kor fogunk kezdeni.
0: Az soha nem lesz, mert az rajtam múlik. És ott kitartok. A zenéket adom, de a 6 óra 8-as kezdést nem tudom garantálni. Akkor menjen a retróra és hallgassa az.
2: Így van, így van.
0: Azt sajnos nem tudom, ne haragudjatok, azért minden nem tudunk megtenni. De igyekszünk, tényleg nagyon igyekszünk. Időjárás Ferenc.
1: Jó.
0: Köszönjük szépen. Látjátok, hogy igyekszünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na pattintsatok akkor egy SMS gyorsan, Anna hadd válaszol. Dejtman játékunk, gyerekek, sok-sok kérdés, drága férfiak, lepjétek meg a barátnőtöket 100.000 forintos Dejtman utalvánnyal. Jó, Dejtman?
1: Jó.
2: Jó, de van. Hát olyan. Minden van. Minden van.
0: Vicces. Trapista sajt.
1: Hát na az nincs, Párizsi, de nem is azért járunk oda.
0: Igen, de van. Cipőőrületben vagyunk. Jó, de van.
1: Jó.
2: Jó, de van. Hát minden van. Minden van.
0: Vicces. Trapista sajt.
1: Hát na az nincs, de nem is azért járunk oda.
0: Igen.

0: jelentkeznek.
1: Már is jelentkeznek. És akkor most várj, hogy van? Tehát, hogy van a... Kicsit ilyen legyen ön is milliómos játékez. Tehát segíthetünk mi?
2: Így van.
1: Segíthetne a felezés.
2: Felezés és?
1: És fölhívhat valakit.
2: Egy sztárt.
1: Egy sztárt.
0: De azt mi adjuk, hogy ő hozta magával?
1: A sztárt nem hozott.
0: Mi adjuk? Hosszunk sztárt, mondjuk fel.
1: Hát most van bekészítve egy star.
3: Hát, hogyha igény tart rá, mindig van bekészítve egy sztár.
0: De mindegyiket használhatja? Mindegyik segítséget?
1: Vagy nem, egyet.
3: Hát bármelyik, választ. Csökken a pénz.
1: Aha, jó, akkor tegyük össze a szabályokat, jó? Ezt most én sem értem.
3: 100 000-ről indulunk.
2: Okay. Ha nem használ segítséget, mind a három kérdésen végigmegy a 100 000.
1: Igen?
2: Ha egy segítséget felhasználva megy, akkor 75, ha kettőt, akkor 50, ha hármat, akkor 25.
1: És a start mi mondhatjuk spontán a saját telefonkönyvünkből? Hogy rájuk bízza, és akit betekerünk, és felhívjuk?
2: Persze.
1: Ne tudjon róla a start, tehát nem kell leszervezni, hanem így, szia start, mit csinálsz? Hogy itt van egy kérdés, segítsd a hallgatót, aztán elengedjük a start.
2: Igen, és ha nem veszi föl, akkor sajnos bukott a hallgató.
1: Akkor ne. Jó, legyen ez. Akkor hívunk egy másik start. Kati, már olyan csajnapunk van. Kati.
4: Sziasztok!
1: Hello, Kati, jó reggelt! Kati, honnan jöttél minket?
4: Bocsánat?
1: Semmi baj.
4: Nem hallottam, bocsánat.
1: Honnan hívtál minket?
4: Ja, Budapestről, bocsánat.
1: Budapestről, milyen foglalkozol, Kati?
4: Takarítunk egy városnézőhajón. Várommal.
1: Na, ezzel most meglepted. Városnézőhajó takarítás. Aha.
2: És mi a mocsok, mi a szemét? Mit hagynak ott ezek a turisztok?
4: Hát néha egy-két érdekes dolog azért van, de...
2: Na, a legérdekesebb mi volt?
1: Gondolom, esernyő.
2: Ja.
4: Hát a legérdekesebb és legbizarabb például a WC-ben lévő szemetes kukába való pisilés.
1: Abszolút,
4: ez semmi. Ott a WC, nem tudom, miért nem sikerül bele, de hát na.
1: Nem is biztos, hogy turista volt. Ez simán meccsen magyar is. Jól van, oké, figyelj ide, jönnek a kérdések akkor, jó, kapod a kis legyen ön is milliómos zenét, gondolj be, hogy te válsz, hogy viszont ha rossz válasz van, akkor nem tudunk tovább menni, tehát hogy akkor vége van, és a nyereményt sem visszük tovább, nem görgetjük, nem bonyolítjuk, tehát itt aztán inkább vegyél igénybe valami segítséget, ha nem megy, jó, mehetünk?
4: Igen.
1: Na figyelj! Aj, de izgalmas.
2: Első kérdés. Hogyan alakult ki eredetileg a cowboy csizmák magas, ferde sarka? A válasz, hogy magasabbnak tűnjön a viselője. B, hogy ne csúszson le a lába kengyelből. C, hogy ne menjen bele a sára csizmába. D, hogy könnyebb legyen benne futni.
1: Na?
2: Mi az, amit kizárna, kedves játékos egyből?
4: Hát a könnyebb legyen futni.
2: Így van, kész Isten akar valóban.
4: Igen.
1: Na,
4: hát én úgy gondolom, hogy a B, mivel annak van értem, hogy megtartja a kengyelbe a lábát.
1: Így is van, hát így is van. Hát nagyon megyünk. Hogy írja egy hallgató, akkor egyelőre nem hívjuk Lábas Vikit és Deák Bill Gyulát. Köszönjük szépen, megyünk a második kérdésre. Igen?
2: Melyik designer készítette a híres vörös talpú cipőket? A válasz, Jimmy Choo. B válasz.
0: Choo.
2: Manolo Blahnik.
0: Blahnik.
2: Christian Louboutin.
0: Louboutin.
2: D. Salvatore Ferragamo.
1: Ezt jól mondtad.
2: Azt jó, olasz, azt tudom.
1: A Louboutin, a Choo, a Salvatore vagy Choo, a Ferragamo.
2: Blahnik, Louboutin vagy Ferragamo.
1: Na, ezek a híres piros talpú cipők.
4: Fogalmam sincs.
1: Hát akkor segítséget megyünk.
2: Kérjél segítséget. Melyiket? Bennünket felezés vagy sztár?
4: Legyen sztár.
1: Sztár! A sztár! Ki a sztárunk ma?
0: Én nem tudom, de nem vagyok biztos, hogy előre beszünk vele.
1: Cristiano Louboutin. Aha. Hallod, és volt egy csöngés Lani. Hangunk. Volt egy csöngés hangunk, volt. Hát megőrülsz, mi van
2: itt. Csinálva.
1: Azt a mindenit.
2: Meg van csinálva a játék.
1: Jó, kiért rá? De van valaki szervezve?
5: Nem.
1: Vagy egy divatdiktátor
5: kiú. Megismered majd a hangját. Ő egy divatdiktátor.
1: Igen? Nem, kíváncsi vagyok.
2: Én rátippeltem volna, mert neki is volt.
0: Igen?
2: Igen.
0: De már nincs?
2: Egy nagyon híres cipője volt neki.
0: Mindenkinek volt piros cipője ezek közül.
1: Sztárka Kill, ahogy hallom.
2: Az Óza csodák csodáját ő csinálta.
1: Jó, válasszál másik segítség, nincs meg a sztár.
4: Nem, hát figyelj, tippelek.
1: Várjál! Hát felezd le, akkor adjuk a sztárt. Jó, de jó nekünk a csöngéstől, hát add be a sztárt. Hát az nekünk, add, nem kell, persze, add a sztárt. Haló, várjál, itt a sztárt.
0: Majd azot már megnézték éjjája, már válaszolni szeretne.
1: Igen, azóta már segített a mesterséges intelligencia. Na jó, mit találtál? Tessék, elfogadjuk.
4: Cristiano Louboutin.
1: Louboutin, jól van.
2: Ez az.
1: Nagyon jó. Jó, ennyi időt nem adunk, akkor a sztár itt lesz a vonalban.

0: holnaptól. Pénteken, mikor vége a játéknak, addigra összeáll, gyerekek. Addigra összeáll.
1: Na figyelj, egy kérdésre vagy a Kánaántól, a 100 000-es utalványtól, és még ugye van két segítséged, el is lőheted mind a kettőt, felezést, meg bennünk.
0: Ennyire izgulok, Jézusja!
1: Hány csont található egy emberi lábfejben? Tehát mennyi csont van? A 12B 26C 2D 42.
0: Igen, nagyon ilyen.
1: Na? Van két segítséged.
2: Ha nem tévedtem.
0: Mit mondtál?
2: 26-ot. De csak azért, mert gyógytornára járok.
1: Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: 75 ezer forint értékű Deichmann ajándékutalvány.
1: Valami szar van a palacsintában, hogy ezt vidéken szokták volt mondani.
4: Mert 100!
1: De felhasználtam.
5: Azért, mert felhívtuk.
2: Igen, és akkor, igen, mi telefonáltunk közben.
5: Igen, igen, tehát 100, csak ugye közben leijájozta, és igen. Akkor ezért tulajdonképpen...
0: Én ezt igazságnak érzem a 75-öt, mert amíg a start hívtuk, addig ő viszont ijájozott. Olyan, mint a start megmondta volna, de az ijáj mondta volna, meg egy segítséget igénybe vett 75. Jó. Szerintem ez korrekt.
2: Önnek is nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Na, akkor a Deichmannba, gyereknek, felnőttnek minden. Tudsz vásárolni, költsétek el.
2: A párom a cipőfániás, úgyhogy...
0: Tök jó.
2: Rosszabb minden nő, úgyhogy imádja a cipőket.
0: Jól van. Köszi, akkor küldjük. Ciao, ciao.
2: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
0: Hello.
1: Gyerekek, micsoda pengejáték. Milyen?
0: Nekem kicsit túl intellektuális, de jó.
1: Igen. Ugye, ahhoz képest, hogy mondd be a szlogen, tehát ahhoz képest azért no, három nehéz.
0: Ez most a másik véglet. Tehát itt ezt a Jimmy itt ezt átestünk mindenen, igen. De jó, oké, holnap is lesz, úgyhogy lehet jelentkezni. Jó, 25.050 vagy 75 vagy 100 ezer forintos
5: ajándék utalványért. Azt gondolkodom, hogy ezt működne, szerintek felvágottak a...
1: Persze.
0: Hogy? Mondd meg, hogy melyik felvágott?
1: Igen, hogy mennyi a hústartalma a parizernek.
5: Igen. De
0: 5-10 vagy 12%.
5: A hínnégű roppanós orsidésének melyik részei vannak benne egy disznónak? De azt hiszem, hogy mindenből lenne valamilyen intellektuális, nem?
0: Igen, milyen jó volt a legyen ön is millió most, nem a vágóval még 1000 évvel ezelőtt. Leüt 2,5 millió ember megnézi azt a műsort, azt elhiszed?
4: Megjelöljük? Megjelöljük?
0: Öreg, mekkora mester volt? Hogy tekert be mindenkit?
1: És az mekkora volt? Emlékeztek arra az adásra, amikor már mindenki találgatt, hogy nyilván az ő monitora tele van írva információval. És akkor mondta Vágó István, hogy jó, akkor mutatnám, hogy mi van. Semmi nem volt rajta, fejből
5: csak a dohányzási nyomta. Szüneteket mutatott.
0: Igen. Tarts ki Pista 3 perc, tarts ki Pista 5 perc.
1: Ő volt nagyon... Amikor betiltották a Magyar Televízióban, ugyanis, ha emlékeztek rá, volt még olyan adás, ahol beszélgetős műsorban dohányoztak adásban.
0: Mennyire cool.
1: Mennyire kemény. Ott szívták a cigit.
5: Tudok, még milyen Rita volt a kölyökklubban?
0: Pap.
5: Pap Rita. Nem.
0: Jónás.
5: Jónás, hittem még a kölyökklubban is szívta a cigit.
0: Tényleg?
4: Te jössz, Danika, gyere!
5: Na, de igen.
1: Na, hogy állítólag ugye ő volt az utolsó ember, akinek megengedték még, hogy bent dohányozhat.
0: Hát az RTL-ben is dohányozhatott egyedül. Én ültem mellett, úgyhogy figyelj, ha csak ránéztél egy gyógyítóra, kitiltottak a házból.
5: Neki volt a kínáló cigije, nem?
0: Neki volt a kínáló cigije, persze, a legendás volt.
1: Egy a kínálós, egy a jobb.
0: Kértél a Pistától egy cigit, akkor adott a szarból. Csak ő nem azt szívta. És akkor neki volt a normál, de abból nem adott senkinek.
1: Megkérte,
0: persze, itt van, adott abszolút, valami nagyon szar. Soha többet nem kérte tőlem, hogy szarcigit adott, és nem az övét.
1: Mert mindig lejmoltok.
0: Zseni volt az öreg. Egy kínáló cigi, meg a saját. Te mennyire kitalálod ezt, nem? Van kínáló cigi. Pista, van egy cigit? Persze, itt van szívjel. És adott valami ilyen mezitlábas, valami nagyon szart, amitől falnak mentél.
4: Fenyő Miki volt egyébként.
0: Úristen, de jó.
4: Danubius rádió, ugye mindenhol, ugye hát nyilván füstérzékelők, hiszen hát rádióba dolgozunk, ugye? Nem érdekelte. Tehát ő cigarettázott és kész.
0: Pistis
4: jött be vendégnek, mondtuk, hogy elnézést, de hát el kellene. Nem érdekel. Jó, de hogy ki kellene menni, de nem.
0: De hát valahol egyébként tök menő.
4: Ne haragudj, Miklós, mondtuk, elnézést. És nyugodtan szívta tovább.
0: Istenek is megvolt a kis asztal, a hátul a díszlet mögött, egy kis hamutartó cigi oda kirakva, mindünk lejöttünk, rágyújtott, beszélgettünk nagyokat, ő meg nem mozdult, ő ki nem ment volna az utcára. Ő ott el, és ő egyedül dohányozhatott az irodájába is, megdohányozhatott benne a díszletbe, ami nagy szó, mert ott minden nyílt láng, meg minden, azonnal tudod, fejvesztés erre vele.
1: Egy tűzoltó, beélesítve.
0: A Pista dohányzott, tehát azt mondta, hogy ezt neki lehet.
5: De az volt nagyon durva, hogy amikor mentem haza Nyíregyházára vonattal, ami volt dohányzókocsi, és akkor beszélések az egész kocsiban dohányoztak, plusz én még pont az utolsó évben odajártam a BMW-re, amikor lehetett a folyosón cigizni. Tehát, hogy benn voltál az egyetemi épületében, vártad, hogy nyissák az órára, és még ott a folyosóért még elszívt a cigit, és még
1: a
5: tenyőt.
1: Ennél a legszebb volt, hogy először mentem ki Egyiptomba búvárkodni, és akkor már a világ összes repülőjáratán tilos volt a dohányzás, kivéve egyet, ugye az Egyiptair járat, amely nekik van tartásuk, ahogy eléred a izét, a várjál, ahogy elértük, ahogy hívják,
0: utazó
1: magasságot, akkor a pilóta be is mondta, hogy akkor most elalszanak a kis izék, dohányzás tiltó táblák, a gép felétől hátrafele dohányzó. Mindenki fölállt, mint az állat, így repült a gép az orra fölfelé, mert mindenki hátul volt, és akkor körülbelül, mert nem számított, hogy ennyi magyar van, aki hát szenvedélyes dohányos, mert egyikről a másikról gyújtottunk át, rá körülbelül 20 perc múlva mondta, hogy jó, akkor legyenek kedvesek egy kicsit a dohányzást befejezni, látni nem lehetett a izében.
0: Nem vagy gerrepülőn, nem fosztak a tűztől. Azért az egy repülőn, azért az egész más, mint valahol, nem tudom.
1: Semmi. Úgy lehetett dohányozni, mint a kisangya.
0: Mennyire lazák az alapok, ők nem szóval.
5: Kicsapatták a viszkejelet, kicsapatták belőle. Nekem a Lakatos Laci ugye tegnap hazavitt az új kocsijával, ugye beszéltünk, hogy új Mercia van, és kérdeztem azt, hogy gyere, hazavisztek, lehet benned cigizni. Nem mondom, Laci, nem cigizek. Majd fogsz, gyere. és a lényeg, hogy a Laci, ahogy megvette a szalonautót, kihozta a szalonba, már rágyújtott benne.
1: Nem értem.
0: De ő láncdohányos, ugye? Tehát, hogy ő olyan durván láncdohányos, hogy egyiket a másik után. Ott egy hazautaz négy cigi.
5: Meg a Laci ilyen Kenta úr, hogy az ő egyik keze mindig kilóg a kocsiból. Tudod, hogy az autó
0: az a cigis kéz.
5: Igen, és a cigis kéz kim van mindig.
0: Azt a minden segít neki. Kamponával fura volt, hogy sétáltunk, és még lehetett bagózni valamikor bent a kamponába. Abba a bevásárló központokban még rá lehetett gyújtani.
5: Nem, volt ilyen, nem emlékszem.
0: Mi már nagyon arra sem emlékszünk, mert így volt, hogy szórakozó ilyen éttermekben is lehetett. Tehát ez simán megszokott dolog volt, hogy bementél, és mindenki cigarettázik.
4: Bemész
5: Csehországba egy helyre, és el vagy képedve, hogy ez milyen balkáni, nem? Hogy itt dohányoznak benne az emberek.
0: Mert hogy engedik a sörözőbe a dohányzást?
5: Szerintem egy Csehországban igen. Legutóbb azt ott voltunk, ahol volt ilyen dohányzó rész. Másrészt meg az, hogy teljesen megszoktuk, ugye, hogy új illatunk van most a folyamatosan, de akkoriban azért nagyon
0: megszokott dolog volt, hogy nem dohányzol, de dohányzó helyről úgy mész haza, hogy iszonyat bűnös voltál.
1: Télen a téli kabátot ugye kihagytad még 3 napig az erkélye, hogy fölhessen benni.
0: Igen. Azt írják, hogy amilyen árak lesznek, Feri, neked is lesz kínáló cili.
1: Bizony. Megint emelnek, gyerekek.
0: Tessék?
1: Megint emelnek.
0: Helyes, emeljék.
5: Hova?
0: Emeljék.
1: De azért, hogy lenyúljanak bennünket, érted?
0: Nagyon helyes, emeljék.
1: De mer?
0: Hát miért ne? Hát káros szenvedélyet tegyenek rá egy kicsit. Megterhelitek az egészségügyet. Érted, egy csomó pénz elmegy rátok a gyógyítások
1: de
0: miatt.
1: Mondja legjobb lejmolót.
0: Mivel fizettek többet?
1: Ahogy fizetjük a cigarettánkat, abból oda is megy biztos.
0: Hát azt nem tudom, oda mennyi megy. Melyik az égig? Hát
1: mi sokkal többet fizetünk be a közösben, mint ti.
4: Jövedéki adó, igen.
1: Oppá.
5: Majd neked jobb lesz.
1: Oppá. Na, csendben vagy.
0: És ugyanazt az ellátást kapod.
1: Ugyanazt az, igen, jót.
0: Emeljék csak meg. Nem, most mennyi egy doboz cigi? 3000, 2000?
1: Hát nincs annyi, igen, 2005 és 6 között. Kivéve az ukrán piacot, ugye ott egy picit olcsó.
0: Legye 3000.
5: Pilluki az már tartja az árát, ugyanaz a pilluki.
0: Legye 3000. Úgyse hagyod abba, egy igazi dohányos, de nem adja abba. Azért 3000-5 már egy doboz cigi, azért az veszek két doboz.
1: Leteszem.
0: Anyát 90 és dohányzik.
4: 1000-nél.
0: Olyan tüdőt örököltetek, érted?
1: 2000-nél.
0: Menj a mama, 90?
1: Hát most lassan 90, így van, most 89.
5: Most kapott egy jetskit.
0: Igen, és egy vitorlás repülőt most akar megtanulni vezetni. Érted, és látsz dohányos a muter, nem?
1: Hát igen, szereti.
0: Ezek a gének valahogy bennetek rendben van.
1: Nem, semmi. Dehogyis, nincsen, ül kint.
5: Nagyon durva.
1: Valamelyik este vittem át egy palack jó pezsgőt, azt megittuk kettesbe, érted? Közben cigarettázott, adta a bölcsességeket, rendben van a mama.
0: 90-es láncdohányos, érted? És semmi baja.
4: Ennyi.
0: Érted?
4: De persze, hogyan? Genetika.
0: Genetika, egyébként valójában genetika, igen.
4: Abszolút
0: igen.
4: Genetika. Churchill, ugyanez, tehát, hogy az is ivott, cigizett. Hát kinek mi? Valaki meg kétszer rágyújt, aztán tüdőrák.
0: Igen.
5: Vagy egyszer se?
4: Vagy egyszer se,
0: és hogyan. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, és még egy kulcsot is adunk, jó? Úgyhogy valaki, aki úgy érez magában lendületet, bombázza a telefonszámunkat, és akkor így konténer ide vagy oda, amit októberben sorsolunk, majd dobunk még egy kulcsot. Jó, 4 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
5: Valamit vadásznom kell. de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
1: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
6: Indul, indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőt.

0: a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
7: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben, vagy a délkertész webshopjában.
8: Roppanós szenteség!
9: Zamatos szenteség!
8: Vagány! Szenteség vagány!
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
15: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
16: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
17: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Ma teszünk a holnap egészségéért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 ezer forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagoló üzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
2: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
1: Október 3-án irány a Tokaj Fesztivál katlan.
20: az estét Nagybogi indítja, majd érkezik a BSV és a Geng, a koncert után pedig Metzger Viki pörgeti tovább a bulit. Jegyek fesztiválkartlan.hu. BSV és a Geng koncert október 3-án Tokajban.
21: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
22: Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a gulyás tüzépen.
23: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
24: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
25: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
26: Kelet-Magyarország legnagyobb bor és gasztrofesztiválja vár. Szeptember 18-20 között Hajdúszoboszlón, a Szent István Parkban. Mámorító borok, különleges gasztroélmények, kézműves finomságok és hangulatos programok. A színpadon Nagybogi, Vasovszky Live, Péli Barna, Fiesta, DJ Dominik, Iskiri és még sokan mások. Három nap, felejthetetlen hangulat, ízek és dallamok. Bor és gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón. Szeptember 18-20. A belépés ingyenes.
27: Reklámot hallottak.
28: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
29: Hitgrid energiahatékonysági projekt a BMW-nél. Tovább folytatódik a Füredi út felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Kevesebb energiával hatékonyabban. Ezzel a címmel tett közé bejegyzést közösségi oldalán a debreceni BMW Group gyár. Azt írják, hogy a Hitgrid energiahatékonysági projektnek köszönhetően a festőüzem működése akár 10%-kal kevesebb energiával is biztosítható. A rendszer ugyanis a gyártási folyamatok során keletkező hulladékhőt hasznosítja újra, például a szárító kemencékből és a hűtőrendszerekből. Ezen kívül egy 1800 köbméteres hőtároló tartály szintén segít kiegyensúlyozni a napelemes rendszerből származó többletenergiát, támogatva a csúcsterhelések hatékony és fenntartható lefedését. Olvasható a BMW bejegyzésében. Tovább folytatódik a Füredi út felújítása. Az úttest szélén a szegély bontásával kezdték a munkát a Füredi út déli oldalán. A sávlezárással járó teljes szélességű felújítás során új szegélyeket kap a Böszörményi út és a Nádor utcai közötti szakasz. Utána a régi kopórétek felmarása és az új aszfalt terítése következik. Barca Dániel önkormányzati képviselőt hallják.
30: Nagyon fontos ez a szakasz, mivel ez a városnak az egyik legforgalmasabb szakasza. Tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt ennek a felújítása.
29: Várhatóan decemberre fejezik be a korszerűsítést. Ezzel lezárul a 33-as főút belterületi részén az erre az évre tervezett átfogó útfelújítás sorozat. Időközben elindult az egyeztetés a kormány és az önkormányzat között a további debreceni fejlesztésekről. Az Árpád tér Rakovszky útemető utcák kereszteződéseinek átépítése lesz a következő nagy beruházás. A város reményei szerint a kormány biztosítja majd az ehhez szükséges forrást.
31: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
29: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Délig 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Globero Home, a design bútorok otthona.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapasztalja.

0: 70-es évek diszkó buddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Nincsen zene, gyerekek! Hozzá kell szokni! Munka van!
3: Munka van, beszéd van?
2: Nincs cigi!
3: Szeretnék majd fogadalmat tenni.
2: Mire kijössz, már visszajössz.
3: Megint, meg, saját magammal szemben megint hozzászóltam kapcsihoz, hogy legyen már az, hogy...
4: Hogy nem szólsz hozzá többé.
3: Hogy nem szólok hozzá, és akkor nem jutunk oda mindig, ahova eljutunk, mert ezt a hibát mindig elkövetem.
4: Mi volt a kezdő mondatod? Szia, kapcsi, és itt hibáztál.
3: Elkezdtem el beszélgetni egy közös problémánkról, és a harmadik mondat már az volt, hogy hát a szokásos téma, amit minden kapcsán fel. Hogy? De a harmadik mondat. A
2: imádom.
3: Harmadik mondat.
2: Imádom.
3: A harmadik mondat.
4: Egyszerű, nagyon férfi, megfejthető.
2: Őszintén lehet vele mindenféle altesti dolgokról beszélni.
3: De nem tud semmi másról beszélni. Tehát abban a pillanatban, hogy valami lényeges dologra, és a péniszemről beszéltem.
2: Igen, kapcsi ilyen. Ja, igen, és ezért vele értekezünk itt minden kedden, igen.
3: Jó, mi vágó Istvánunk.
4: El tudjátok képzelni.
3: Jelölje meg, 1-2.
2: Igen. Na. Kiégés ellen cigizésből stresszel, stressztől befosol, szép kis körforgás, írja valaki.
3: De cigizéstől miért stresszelsz? Ja, hogy ez nem egy beteg lesz tőle?
2: Ma minden olyan téma előkerült, amitől az ember vagy hazamegy, vagy szabadságot vesz ki.
3: Hát inkább ez, mint a Dua Lipa.
2: Hát egyébként így van.
3: Amúgy szerintem a cigizés ki lehet váltani egy csomó jó dologgal.
4: Na.
2: De figyelj, olyan drága lesz most már, hogy már mind muszáj van vele kiváltani.
4: Most néztem meg, gyerekek, november 1-től 250 forint dobozonként pluszban.
3: És mennyi egy doboz cigi?
4: Hát 2005-2007.
3: Akkor 3000 lesz egy doboz cigi?
4: Hát lassan, igen.
3: Hát és még mindig megéri neked, úgy hallom.
4: Te mit ugrálsz rajtam?
2: A sátán.
3: Látod, azt oda szúrtunk, ahol fájnak.
2: Persze, nem gyűjtott rá, ne csináld már.
3: Mi ez, 3000 forint, ezt sajnálod? Ezt a
2: át fog mindenki sajnálom. Menni a vapéra, az lesz. Hát sajnos az áttereli az embereket.
3: A vapé az nagyon más. Te a vépről beszélsz, a vapé pedig a szúnyogírtó.
4: De ő tudott,
2: én a
4: vépet
2: konzisztensen vapénak hívom már.
3: De ugye ez lesz azt már, hogy azért, hogy ezt meg szúnyogírtóval fogom szadgálni.
4: Mert ő egy tagadó.
2: Én vapé tagadó vagyok, én vép tagadó, ők nekem az vapé.
3: Vapé, vaze. Nekünk senki nem mondja meg. Figyelj, Feri. Na. És mi lesz akkor, hogyha helyette elkezdesz valami ilyen... Jójózhatnál például.
4: Mi van?
3: Kínálna mindig szünetekbe, szünet is tudod, csak annyit látna, hogy így kegyetlenül jójózik, de ilyen kegyetlenül.
2: A Feri sose fogja letenni a cigit, és én szeretem ezt a fajta magasságot.
4: A nagy ízék, a nagy trükköket.
3: Figura. Igen, azt nagyon rögnék rajta, hogyha érzi, hogy elkezdenél félcsövezni, vagy még ami van még, ez az...
4: Félcső?
3: Mi az, amikor felugrálnak dolgokra? Mi az az ízé?
4: Parkür.
3: Parkőr! És szerint parkőr az már
4: és egyszer átillennék a korlátot.
3: És még a cigire mondják, hogy veszélyes.
2: Ne tedd le soha, Feri.
4: Hát ott, itt az emberem.
2: Londonban nekem az egy akkora csalódás lenne.
3: Egy dobott cigi.
2: Tök nagy csalódás lenne, ha letennéd. Az eltűnne belőled az utolsó mérföldkövölbe azonosítható vagy a cigaretta. Az, hogy te kimész és cigizel a teraszon, ez úgy hozzátartozik.
3: De miért
2: csalódás?
3: Nem kérdezd meg a mamát, hogy úgyis ráér egész nap, hogy töltsön neked cigiket, tudod? Van az a klasszikus.
4: Úgy, de nagy lenne.
2: Veszel rendes dohányt, és megtöltje
3: a mamát. Hát termeld meg a saját dohányodat. Ott a Velencei tónak a medrében nem lehet dohányültetvényt csinálni?
2: Keverj hozzá egy kis marihuánát, megrátod teljesen jól lesz.
3: A Velencei tóval most milyen így jössze?
4: Jól van, köszöni most szépen.
3: Kicsit visszahúzódott.
4: Nálunk van víz is még, nem olyan? Sok, de van. Persze az északi part, azt tudod, mindig mély.
3: Meg tudod lögbölni magadat, ha úgy van.
4: Meg.
2: Ja. Na gyerekek, kulcsunk? Itt van a kulcsunk? Hol van a kulcsunk? Nincs itt? Egy utolsó kulcsot még adjunk oda valakinek, aki ügyes volt, telefonált, nem mondtuk, hogy lehet próbálkozni, lehet telefonálni, és már lerendeztük a kulcsokat. Ez így megy majd októberig, ennyi kulcsot adunk? Hányan lesz ott a kulcsosa? 500-an? Ki az, aki majd...
4: Anna kiszámolta valamelyik nap.
5: 280 körül van.
2: 280 kulcsot osztunk ki összesen, te jó Isten.
5: Hétfőnként 11-et, különben meg napi 9-et.
2: Jó.
5: És ezt szóroz le fejben.
2: Oké. Nézek neked, nagyjából 300 kulcs. Hívunk valakit, jó? És utána pedig megyünk Pilisszent lélekre, hogy hova megyünk? Petíció indul, gyerekek. Pili Szentléleken. Aha, megvan ez a Mi kis falunk sorozat?
4: Így van, persze, hát azt ott forgatják nagyon... a faluba, de onnan elüldözték őket.
2: Nagyon kedves a történet, mert hogy 137 helyi lakos összefogott, hogy a faluban tartsák a stábot, és ők most azon dolgoznak, hogy visszamenjen a nagy tévé, a mamut, visszamenjen az ő falukba forgatni. Mert elüldözték őket onnan?
4: Igen, hát hogy, akkor... hogy nagyon megzavarja a falu életét a forgatás, de leginkább a turista forgalom, mert egy csomó mennek ki, hogy a kocsmába igyanak egy kávét, ahol forog a jelenet. Aha. Ott van a szakember, Gyula mondta hát, rögtön, tetszak.
2: Minden este fölvevőre van állítva a kis készülékes nézi, igen. Kata, gyorsan mondj nekünk egy szlogen, szia!
1: A rádió egy csak igazi, ma is áll elmegy. Hello, hello! És
2: van, javárj, ez nem az, adunk csak neked egy érzé, így van. Ott a kulcs nálad, mit kell csinálni, a nyersz?
1: Hát csak annyit mondok, hogy ahogyha én nyerek, akkor azt mondjátok majd, hogy ki az a Baukó Éva.
2: Ú, de jó! Gurulni fogsz, nagyot gurulsz. Nagyon jó.
1: Még jó, hogy...
2: jó van, októberben találkozunk, van egy kulcsod, legyen szerencséd, jó?
1: Rendben, köszi szépen.
2: Oké, ciao, hello.
1: Hello.
4: Hello.
2: Na szóval visszatérve, gyerekek, egy nagy hírek vannak, ez egy ilyen párkapcsolati dráma mondhatni, aminek így nézzük a különböző felvonásait, ugye Pili Szentléleke a Mi kis falunk stábja között évekig tombolt a szerelem, dúlt a láb, ott forgatott ezer, nagyon jól érezték magukat, a stáb is, a mindenki is, de ahogy ugye a falu felettes szerve, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött, és kirakták onnan a stábot. Azt mondták, hogy eddig és nem tovább, viszont a helyiek most fellázadtak, és szeretnék visszakapni régi szerelmüket. Összefogtak, és egy 137 aláírással ellátott petícióval üzennék meg a városvezetésnek, hogy nem akarják elengedni a stábot, és ez a stáb ezt felrakta a települést a térképre. Gyerekek, hát itt komoly küzdelem. Hogy tudsz egy stábot ott tartani magadnál? Egyáltalán mi az, hogy az esztergomi városvezetés, az esztergomi önkormányzat a szakítás mellett döntött? Kirakták az RTL-t? Erről van szó?
4: Szerint?
2: Aha.
3: Azt írják, hogy ráadásul nem is azok panaszkodnak, akik a forgatási gócpontok mellett laknak, hanem akik távolabbi. Tehát a magányosabb farkasokat zavarja ez az átmenő forgalom, és akik meg benne vannak ebben az egész projektben, azok meg úgy vannak, hogy végre van élet a faluban.
2: Végre van élet a faluban, ugye ez a sorozatban úgy jelenik meg, hogy Pajkaszeg, ez Pajkaszeg. Igen. De hogy ez nem Pajkaszeg valójában, ez egy Pili Szentlélek.
4: Uh-huh. És azért költözték ki Pili Szentlélekre, hogy ott a nyugalom, a csend legyen. Erre mi történik szombat reggel? Autós hordák parkolnak le, akiktől nem tudsz kiállni a kaputból, jönnek, mennek, és nincs csend abba a faluba, amiért te kiköltöztél. Na?
2: Na. Tessék. És akkor oda mennek a zarándokok, hogy abban a presszóban igyanak.
4: Így van. Tényleg ez ekkora, mint azt megtudtuk.
2: Ez ilyen kultikus hely lett, hogy oda mennek az emberek inni, hogy ez volt a sorozatban. Aha. És akkor most megy, vagy marad a stáb? Most akkor mi történik?
4: Hát most a petíció megvan.
2: Aha.
4: Azt még
3: hányan vannak összesen? Tehát ha 137-en vannak mellette, mennyien vannak ellene?
2: Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Mindjárt megkérdezzük Edithet, aki ott van a faluba. Edith, jó reggel, szia!
6: Én napot kívánok, Nicsen. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
2: Azt a mindenit, milyen hivatalos vagy, Edith, de nem kell ennyire hivatalosan. Csak csak lazán, könnyedén. Te ott laksz, már nem Pajkaszegen, hanem ebben a faluban? Te falusi vagy, ott laksz? Vagy...
6: Igen, ott lakok.
2: Aha. Na most mi van ezzel a szerelmi történettel? Most a gonosz önkormányzat elüldözte a stábot?
6: Hát nem arról van szó, az önkormányzat mindig is támogatta
2: mindig is gonosz volt.
6: A munkájukat.
2: Igen?
6: Inkább, hát ilyen pár lakók inkább azok.
2: Aha, tehát néhány lakó föllázat, és ezért az önkormányzat igen. Azt mondta, hogy köszönjük szépen, akkor mi nem kérünk a stábból.
6: Hát igen.
2: Neki mi volt a bajuk? A lakóknak mi volt a bajuk? Vagy ők mit mondtak? Miért lázadtak?
6: Hát azért lázadtak, hogy mondjuk pont olyan lakéknál van a legnagyobb hangsúly, akik már úgy jöttek ide, hogy tudták, hogy tehát ezen a településen forgatás folyik. Tehát elvileg Pajkaszegi ingatlanként vették meg az ingatlanokat, és tehát...
2: Várj, mi van, hogy megvették az ingatlant, ők már tudták, hogy az Pajkaszegi ingatlan, ami igen, a sorozatban van?
6: Ment
2: a forgatás. Aha.
4: Nem az őslakos hát kiabál.
6: Eleve már 10 éve itt forgatnak, és tehát itt mindenki tudja, hogy településen már forgatási helyszín 10 éve, és tehát eleve úgy is hirdetik az ingatlanokat, hogy Pajkaszeg ingatlan, és ezért az ingatlanárak, tehát az a stábnak a hatására eléggé fel is mentek, fel is turbozottak ilyen.
2: Tényleg? Tehát volt egy ingatlan áremelkedés a faluban, mert hogy a forgatás miatt egyszer megnőtt az ingatlanok értéke.
3: Igen, elképesztő, hogy
2: ez döbbenet, az egész sztori döbbenet. Igen.
6: És akkor ők... szeretném helyezíteni, hogy előbb, amit mondtatok, hogy a stáb nem, soha ne, tehát nem is ment el, tehát még folyamatosan itt is forgatnak, tehát most is velünk vannak, és nagyon sok lakó örömére, mivel ez a petícióban is látszik, hogy... hogy azt is igazolja, hogy még 10 év távlatából is, hát nem annyira zavaró és hátrányos az itt élő számára. Főleg azok írták alá, akik közvetlenül nem profitálnak a stáb adta lehetőségekből. Ebből a petícióból az is kiderül, hogy a két fő helyszín, ami a Tetsz a kocsmá és a polgármesteri hivatal környékén közvetlenül szomszédokat abszolút nem zavarja. Természetesen azokat is figyelembe kell venni, akik nem így gondolják, de valamiféle kompromisszus megoldást várunk.
2: Aha, mennyi a forgatás egy évben? Meddig van ott a stáb? Mennyit forgat egy évben? Hány hát, napot éri nagyságrendileg?
6: Hát ilyen 3 hónapot, de én pontos napokat most nem tudok be, egyre minimálisabb, mert mivel forgatási helyszínek is egyre kevesebbek vannak, tehát 90% magántul, tehát itt már magántulajdonban forgatnak, és...
2: És akkor te most mit csinálsz? Te most összeszedted a falut, és azt mondtad, hogy oké, gyerekek, akkor nem, most petíció? Nem. Vagy akkor most mi történik?
6: Nem. Az történt, hogy mindenki, tehát ezt a média túlzást szerettük volna elsősorban morális mederben terelni, ami azt mondta, tehát azt sugallotta az embereknek, tehát itt az országos szinten, hogy az egész település egységesen elzavarta a stábot.
2: És hát, ez tulajdonképpen nem így volt?
6: Hát ez nem így volt, van egy, látjátok, hogy egy olyan bázisa is, amit abszolút semmilyen végül is anyagi háttér nélkül is.
2: Most akkor mi van? Most akkor mi a sztori? Most én nem értem ezt az egészet. Most akkor ott van a stáb és forgat, nincs ott, elment, szeretnéd, hogy visszajönne, nem akar semmit, nem tudod,
6: hát,
2: hogy mi van, minden van.
6: Olyan szeretnénk, hogy maradjon, de természetesen úgy, hogy közben a helyiek
2: érdekes. De nem mentek el? Hát ott vannak. Azt mondtad, hogy ott vannak, mai napig
6: hát
2: ott
6: igen,
2: vannak.
6: Hát igen, nem is szeretnénk, de hát...
2: Akkor el sem mentek.
4: Valószínűleg úgy van, hogy
2: egy... Hova most a stáb?
6: Hát nálunk.
2: Hát akkor minden rendben van, hát ott forgat a stáb.
3: Oda tudnál adni a telefont valakinek a stábból?
2: Van ott valaki a stábban? Értem.
6: Tehát a következő évben
4: van a szerződés jövő évtől.
6: Igen, jó, tehát minden évben...
4: Nem lehet,
6: minden évben új szerződéseket.
2: Értjük.
4: Nem lehet, hogy azok, akik azt akarják, hogy elmenjen, azok nem a stáb miatt akarják, hanem hogy az oda látogató turisták miatt, akik mennek a Tetsz a kocsmájába.
6: Hát ez is indok nekik, de most már hát a barátnőmet idézem, aki, tehát nem mondok neveket, aki most már azt mondta, hogy tehát olyan szinten lecsökkent a turizmus is, meg az a stábnak az itt léte, hogy minimális kompromisszummal jár.
2: Tehát akkor igazából nincs baj, a stáb ott van, a pajkaszegiek jó vannak, a stáb forgat, de te nem akarod, hogy majd elmenjenek, de még nem mentek el, mert most még ott vannak.
6: Hát nem csak én nem akarom, ezek, akik a petíciót aláírták, azok bőven támogatják, hogy...
2: Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Kitartanak amellett, akit szeretnek, igen? Mi a terv?
3: Akkor minden mi kisfalunk rajongót kérünk, hogy azonnal jelenjen meg Pajkaszegen. Demonstrálják hát azt, hogy mennyire számítanak
6: erre. Ez a petíció az a település lakóit is érintette, és külön gyűjtöttünk egy országos rajongói tábori aláírásokat, amik mivel már ez túlnőtt a településen, és őnek is a segítségét kértük, hogy valamilyen olyan kompromisszumos megoldás szülessen, hogy a produkció végül is marad. Hát nem tudom, hogy maradhasson. Nem tudom, hogy milyen feltételek lesznek a jövőben, én ezt nem tudom átlátni, vagy de az, hogy mi szeretnénk, hogy továbbra is itt legyen.
2: Aha, tök jó, és tehát a kocsmája üzemel, egyébként az nyitva van, tehát az működő kocsma?
6: Igen, hát ő nekik a, tehát eleve ez, tehát az összes vendéglátásnak, ami hozzá kapcsolódik, tehát mind a szálláshelyek és a vendéglátások csak ennek a produkciónak köszönhetően tudtak megmaradni itt a településen.
4: Így van, már nem lenne kocsma.
6: Amire ezekre a kis településekre abszolút nem jellemző már.
4: Hát a turizmus az jó a településnek. Jó. Még annyit árulj el, hogy a kocsmával szemben van egy óriási szobor egy nyitott tenyérrel, és a közepén hát van egy... Hát, egy hogy briós. Is mondjam, egy briós, de inkább úgy néz ki, mintha valaki nagyon ügyesen rakta volna le a terhét. Az micsoda?
6: Hát, az egy briós, Végülis kétértelmű ez az egész. Azért, mert ez végül is egy filmvégjáték, tehát hogyha végignézitek az egészet, akkor ez filmvégjáték, és nagyon sokan szeretik ezért, mert egy ilyen felügyülést biztosít az embereknek a mindennapi esetleges dolgaik felett.
3: Ezt át tudnátok szállítani a Balázs kertjébe?
2: Ez olyan, mint egy ilyen tenyérbe belefosott volna valaki.
6: Különben igazából csak akkor állott, amikor a forgatáson szerepel, tehát igazából ez nem folyamatos látványossága a településnek.
2: Hát a másik szobrot, amit leszereltek, a fallos szobrot kéne mellé tenni, tudod, írja egy hallgató.
3: A szányos fallos.
2: Igen. Na jó van, szóval, hogy akkor van baj, de még nincs baj, de ne is legyen baj, de akkor majd baj lesz, de most még nincsen baj, de ne is legyen, de van. Aha. Jó.
3: Megelőző csapás.
2: Megelőző csapás, miért ér rájuk, Edit? Ilyenek ezek a pajkaszegiek. Ilyenek, oda vágtatok.
6: Hát nem, hát szeretném. Hát végül is nem befolyásol ugye az életet. Jó, akit befolyásol, ott megmondom őszintén, a stáb a munkáját nagyon, nagyon összhangban végzi a település lakóival. Minimális kompromisszumot igényel. Folyamatosan tudjuk, hogy hol forgatnak. Telefonon, Facebookon, lehet velük folyamatos kapcsolatot tartani, hogyha valakinek valami gondja van, meg lehet velük beszélni, tehát itt nincs itt olyan dolog,
3: egy kicsit közben feltette a baj a fejét, mert itt írják közben a kommentelők, hogy itt már elkezdtek pályázni a különböző falvak. Tehát már Devecser, Nyírbátor, már írták a saját petíciójukat.
6: Hát mert mindenkinek felmerül, és ők is tudják, hogy amikor úgy él egy település, hogy tehát egy ilyen kis település úgy él, hogy tehát ezek a szálláshelyek, vendéglátott helyek mind bezárnak, tehát ilyen kísértett településé válnak, az nem szolgálja a gazdaságot se, tehát az ő gazdaságukat se, az önkormányzatoknak is egy bevételi forrás jelent, úgy, mint az itt élőknek, akik ezzel foglalkoznak, ja. És ezt ők nagyon is látják, hogy ez nagyon, tehát pozitívum is van ebbe.
2: Jó. Tehát ott valami történik, hogy felrepül, a levegő az úgy, hogy mozgál, a szél elhozza. Akkor esetleg ott marad a stáb?
6: Ezt most
2: nem értettem. Hát ez szénység igazából, Jó, oké, nagyon drukkolunk és rajta vagyunk az ügyön, amiben tudunk, segítünk. Mi egy emberként kiállunk pajkaszeg mellett, jó? Puszi Edit, hajrá!
6: Nagyon szépen köszönjük.
2: Vigyázzatok magatokra, hajrá, drukkolunk, hogy ne legyen kenyértörés köztetek és a csatorna között. Ciao.
3: Briós törés.
2: Nem lesz. Hajrá, pajkaszeg!
4: Hajrá, pajkaszeg!
2: Hello.
4: Hajrá, stoki!
2: Foglalja nekem valaki össze ezt
4: az
2: egy mondatban, hogy mi volt?
4: Az első ember, nem érdekes, az egész sztori nem érdekes. Ebben, ami érdekes, hogy ő volt az első ember, aki visszakérdezett a kérdésedre. Hogy ezt most nem értem. Eddig egyébként... az mindenki válaszolt rá, gyerekek, az összes sok diplomás. Az orvosok, a kutatók, a nem tudom kicsodák, jön a kocsmáros asszony, aki azt mondja, hogy ezt most nem értem.
3: Így van.
2: Na, elsőre leleplezte a szeles kérdést.
3: A józanság hangja.
2: Így. Nem tettük kontextusba a kérdést azért. Tehát nem csak úgy bedobtam, hogy valami segítsen ki ebből a...
4: Na, tehát azért forgat még a stáb, mert erre az évre van megállapodás.
2: Értem. Nehogy álmod nekem, én tényleg kiugrom az ablakon. Így is majdnem megöltem magam, létszi, nem mondd el ezt még egyszer.
3: Én örülök, én csak annak,
4: hogy... Na, de jövőre, az izgatja.
2: A városi önkormányzat.
3: Én örülök, hogy rajta tartjuk az ütőjére ennek a problémának az ujjunkat, mert nélkülünk ez a helyzet nem tudná megoldani magát, úgyhogy örülök, hogy részese lehetek ennek. A kormányváltás ehhez képest egy
2: kutyafüle, érted?
3: Egy Dallas epizód volt.
2: Ez a pajkaszegi szabadságharca, 48-49 nem volt ilyen fontos, mint ez a pajkaszegi történet. Hajrá, pajkaszeg! De megint mi van? Két fontoskodó barom miatt. Megint érted, tehát mindig ez történik.
3: De ezt nagyon tetszik, hogy vesz egy házat egy faluban,
2: ahol tudja, hogy mi van, majd kiborul.
3: Hát most már azért, most már ennek legyen vége.
2: Igen, úgyhogy ha elmegy a stáb, az ingatlan felére esik, tudod az értéke. Tehát, amit megvett felnyomott áron. Tehát ez sehogy se jó biznisz, ha megvesz egy felnyomott áron, utána pedig elzavarod őket. Na mindegy.
3: Van ennél magyarabb dolog amúgy most.
2: Egyébként ezért akartunk ezzel foglalkozni, igen, mert azért ez egy szép magyaros történet. Na jó van, gyerekek, 3 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
4: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
5: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
4: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
5: Jobb, ha felkészül.
6: Nagyon féltelek.
5: Ne lassíts!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
5: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
4: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
9: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
10: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
9: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
14: Új tető vagy felújítás? Válaszd a Wienerberger ikon betoncseréppel, klasszikus forma, robosztus kialakítás, viharban is helytáll. Keresd a Gulyás tűzépen www.gsv.hu.
15: Hű, stabil optikai net féláron.
16: Bizony, ennek a felesen tréfa.
17: Otthoni és üzleti

0: számon. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megkezdődött tegnap az idei térei könyvünnep. Utas elégedettségi kérdőívet indított el a DKV. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az EV Power az akkumulátorok működését és gyártási technológiájának alapjait bemutató, szabadon választható tantárgyat indít a Debreceni Egyetem műszaki karán. A lehetőség iránt már az első fél évben nagy az érdeklődés. A kurzus 150 fős kapacitása teljesen betelt. A társaság közleménye szerint a kezdeményezés különlegessége, hogy az akkumulátoripar munkatársai önálló vállalati tantárgy keretében kapcsolódnak be az egyetemi oktatásba. Térei János, a magyar irodalom történet kiemelkedő alakja, 56 éves lett volna szeptember 14-én. Az idei térei könyvünnepen a költő özvegye elemezte férje egyik költeményét a Debreceni Egyetemen megrendezett konferencián. Ezen kívül megemlékezést is tartottak az író-költő Két Malom utcai szülőházánál. Puskás István alpolgármestert hallják.
3: Nem csak, mint a magyar irodalom korszakos jelentőségű alkotójára gondolunk és emlékszünk, hanem Debrecen egyik igazi civis polgárára, egy olyan polgárra, aki számunkra minta lehet abban is, hogy hogyan gondolkozzunk, hogyan szeressük Debrecen városát, a közösségünket.
2: A péntekig tartó térei könyvünnep többek között verskoncertet, költészeti kerekasztal beszélgetést, könyvbemutatókat és kiállításokat is kínál az érdeklődőknek. A Kölcsei Központ nagy termében este 7 órakor kezdődik a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus évadnyitó koncertje. Közreműködik Berecz Mihály zongora művész. A műsoron Brahms akadémiai ünnepi nyitánya, Beethoven karfantáziája és Sosztakovics 6. szimfóniája szerepel. Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV. A kérdésekre október 4-éig várják a válaszokat. A társaság ugyanis rendszeresen monitorozza az utazási szokásokat, kikéri az utasok véleményét, mert ezek alapján módosítják a menetrendeket és indítanak új járatokat. Állóba hajtott egy autó polgáron. A 35-ös főútról az M3-as autópálya felé tartó szakaszon a budapesti felhajtó előtt történt a baleset. Egy ember a járműbe szorult, akit a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók emeltek ki. A balesethez mentő helikopter is érkezett. A helyszínről két embert súlyos sérülésekkel, további két embert, köztük egy kisgyermeket, könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, közölte az országos mentőszolgálat. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Délig 23 fokig melegszik fel a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, a nap legjobb pillanatai, gyerekek.
1: Na, gyerünk, nézzük.
0: Na, Mária, meg kell ahhoz nyissom, hogy Anna mit írt a kis írományba. Mondom én nektek, gyerekek, hogy mi a nap legjobb pillanata. Itt vagyunk. Egy hallgatói SMS-ből jött a 7 órási téma. Edith megette az agyamat. 7 órási téma. Azt hitt a hallgató, úgy döntöttem, ma itthon maradok, teszek mindenre azt, amit akarok a mai napon. Erről kezdtünk beszélni, hogy milyen élethelyzetben engedhetjük ezt meg magunknak, hová tűnnek az álmaink, a vágyaink, és egyáltalán mi történik felnőtt korban. Ezt megvitattuk, és egy fitness torna közben hát fosta rommá magát egy sportoló, egy ausztrál sportoló csaj, egy Hyrox versenyen. Megnéztük a videót, tényleg durva, és próbáltuk elképzelni, hogy hasonló helyzetben mit csinálnánk.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
1: Jaj, de jó!
0: Ez milyen jó!
1: Most nem szól a főnököd.
0: De ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy. Elengedi, és azt mondja, hogy rendben van. Ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csak, amit akarok. De na, de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
3: egyszer... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
0: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
3: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
0: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában. Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Hát ez nagyon szép egyébként. Ez nagyon szép.
1: Nem, ez sajnos ez nem szép.
0: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsináld? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk, és élményhiányunk. És
1: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósíts. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez föladta. Az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment bele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok el. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal
0: rosszabb. A legnagyobb árulás.
3: Amikor 40 évesen így a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok.
1: És azt is csinálja. Ugye az
3: abszolút,
1: is
3: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont felé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
0: 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Írja Pityu.
3: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
1: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
3: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodj, amíg a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon túl.
1: Ott jobb lesz.
3: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak, még munkás sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
0: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk, próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
1: 33-os.
0: Igen.
1: Igen, és a kecske vidám állat.
0: Igen, a szemetet megeszi, ad neki oda. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam, logisztikusból kamionsofőrnek, életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
1: Szeretném.
0: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
1: Hát,
0: ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
1: Hát,
0: ez egy másik világ,

0: És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy szezonban? Mindjárt majd utána kell járni.
1: A rakamazi, a híres rakamazi gumis. Tényleg. A jó képű.
2: Ja, igen, a
0: Premium kandúr.
2: Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
1: Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
0: Legyen az, ez, döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel
1: összehasonlítod. Azért láttad futballistánál is, ez láttad öttusázónál is.
2: Láttad maratonfutásban is.
1: Tehát neki megtörténik.
0: A szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
1: Tehát
0: az
1: szerintem van, hogy... igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2-2.5 órát. Hát azért azt az adom, hogy oké.
2: Rendben
0: van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van szerintem.
1: Egy sakkvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
0: Jó, vízilabda.
1: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
0: Tehát annyira feszes a gatyájuk,
1: hogy megtartja
0: bent. Nem jön ki semmi.
1: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
2: fertőtlenítés, leeresztés.
0: Vívásnál sose derül ki, ugye?
1: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
0: Birkónál volt ilyen?
1: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
2: Ott is látszik.
0: Van egy olyan tangád van, mert egy ízét.
1: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
0: Aztán hát meg is történik.
1: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg.
2: Itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
0: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
1: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént.
2: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
1: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
0: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
1: Hogy akkor már mindegy. Nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigetel a nagy színpadon. Te bemész az étterembe, és azt mondod, hogy ízlik a lebencseves. Oké. Te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
0: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
2: Nem, de most már ez
0: egy technikai szünet.
1: Megtörtént.
2: Szünet, becsúszott ki.
1: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz.
0: Ez nem
1: racionális. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
0: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
1: Előtte nem így... Már
0: ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
1: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
0: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
1: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
0: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
1: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
2: Na, mit csinálsz?
1: Szerintem lenyomom.
0: Lenyomod?
1: Hát anya, persze.
0: Anya, ugye egy Buffalo van rajtad.
1: Egy fehér buffalo.
0: Miért sáros a
2: barát cipője? És azt mondja, színváltós a cipője, fehérből barna.
1: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
0: Hogy hívja
1: ide? Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
0: jó,
1: hogy azért
0: már nem engednek be tavaly óta.
1: Igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami szállodában 500 fős konferenciaterembe.
0: Klasszikus én, igen?
1: Igen, az egy kicsit más azért, mint az ártér. Hol van Feri?
2: Jó? Az étteremben vagyok.
1: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
2: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
1: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
0: Hol a konyhában?
2: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
1: Igen.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Hívjuk a naphallgatóját, és elröpedünk Pajkaszegre. Meg sem állunk Pajkaszegig.
0: Meg kell mentenünk ezt a feszült helyzetet.
1: Igen, le kell csaptunk Pajkaszegre, oda kell mennünk, rendet kell tenni. Hívjuk a naphallgatóján.
4: Balázsék!
1: Be volt készítve a taps. Hogy hívnak? Szia!
4: Szevasztok, Dávid vagyok, sziasztok!
1: Dávid, nagyon jót írtál nekünk. 20 éve vasutas vagyok. Mi az a

0: A kiégés. De szép! És tényleg nem hát érzed? Döntött. Nincsen? Semmi? Vagy nagyon van?
1: Hát most nehéz így mondani. Vagyis hát néha olyan tudod, hogy oké, tök jó a csapat, néha meg olyan, hogy kedved sincs itt lenni.
0: Mit csinálsz?
1: De tudod, ez változó. Kocsivizsgáló vagyok.
0: Ez aki ilyen
1: kalapácsos.
0: Kalapácsos. Úristen, egész nap mész és vasúti kocsikat kopogtatsz.
2: Ismersz egy Dodi nevű srácot?
1: Hát, ha látom, biztos tudom, ezt szoktam mondani. Hát sem tudom, hogy kiről van.
0: De figyelj, sose értettem, hogy ti ott mit kopogtattok?
1: Tehát
0: mit...
1: Ja, figyelj, nem tudom, én is csak az időseket látom.
3: Én csak megyek és csinálom.
0: De most tényleg, hogy ezt nem, soha senki nem tette fel ezt a kérdést, csak generációról generáció öröklődött. Mi az Isten kopogtattok egy kalapáccsal? Mi derül ki?
1: Hát figyelj, szoktuk vizsgálni a fékeknek a működését, hogy az működik, vagy sem. Hogy fognak-e a fékek, vagy éppen nem. Ez az elsődleges, bár már most nem előírás a kalapás, csak az úgy megmaradt. Az a mutatónk nekünk, hogy nekünk ez a munka.
0: De mi rákopogsz valamit, és onnan tudod, hogy működik-e a fék?
1: Nézd, a fékeket szoktuk vizsgálni, meg az ilyen jellegű dolgokat. Tehát a műszaki felépítését, kialakítását a kocsiknak ezzel könnyebben meg lehet állapítani egy-egy rögzítettséget, hogy mondjuk az tart-e, vagy éppen laza, vagy éppen már javításra kell utálnunk. Mi egyebek, szóval így nagyjából
0: azt
1: ez
0: a mindenit.
2: És a kerékpumpálók, ők veletek dolgoznak?
1: Igen, az is, de van olyan fogalom nálunk, hogy lapos a kerék, képzeljétek el. És ez valóban van egy ilyen fogalom. Na mindegy, hát...
0: Nagyon jó, nagyon jó arc vagy. Jól van, szóval kopogtatsz, akkor legalább tudjuk, mit jelent ez a kopogtatás. Jól van.
1: Úgy van, úgy van.
0: Oké, kapsz egy szép ajándékcsomagot, mert mondtad, hogy Balázsék, mit szólsz hozzá? Javítunk a kiégési rátádon egy kicsit, jó?
1: Köszöntöm, de nem vagyok kiégve, szóval bírom, viszem. Sokkal talán nehezebb ma, olykor a családdal lévő nehézségek, vagy nem tudom, az egyéni dolgok.
2: Azért a vasutas ellátóban azért néha van valami kis öröm, nem? Tehát ott
1: az persze, az utas ellátót azt kifejezetten szeretjük, szóval.
0: De jó arc vagy. Jó van, köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked.
1: Minden jót nektek, köszi szépen.
0: Csáv. De jó arc volt. Nagyon jó arc volt.
2: Okay.
0: Igen. Jövünk holnap, gyerekek, te holnap. Nem
2: nagy
0: vagy
2: kanizsa, holnap nagy kanizsa.
3: De szép.
0: Nagy kanizsán fellépsz.
2: Hozzá
0: és...
2: valamit nagy kanizsáról?
3: Igen.
0: Hozzá.
3: Ajándékot.
2: Kérem a kedves nézőt, hogy valaki egy nagy kanizsai hűtőmágnest.
3: Nem, te szerezd meg, ne a nézőtől kérje.
2: Nem.
0: Azt nem fogadjuk el, te hozzá valami.
3: Az nekünk kevés.
2: Rendben, megértettem.
3: Jó, ez is ehető legyen.
0: Pénteken? Pénteken vagy. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
3: És hé, és én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.

0: Rádió egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
7: Mi a panasza?
8: Doktor, rémálmaim vannak, beázik a tető, a szél megbontja, a jég megtöri.
7: Tetőszorongás, van gyógymód.
8: Orvosság?
7: Lejjert tetőcserép.
8: Cserép?
7: Betonból. Fagyálló, vízzáró. 50 év garancia házon, garázson. Álmodni sem lehet jobbat.
8: Lejjer beton tetőcserép mindenek felett.
9: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
11: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig pullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
15: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
16: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhany, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Kevesebb energiával, mégis hatékonyabban a BMW-nél. MB3-as ellenfelet kapott a Loki a Magyar Kupában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Kevesebb energiával hatékonyabban. Ezzel a címmel tett közzé bejegyzést közösségi oldalán a debreceni BMW Group gyár. Azt írják, hogy a HitGrid energiahatékonysági projektnek köszönhetően a festőüzem működése akár 10%-kal kevesebb energiával is biztosítható. A rendszer ugyanis a gyártási folyamatok során keletkező hulladékhőt hasznosítja újra, például a szárító kemencékből és a hűtőrendszerekből. Két 5000 négyzetméteres ivóvíztároló megépítését tervezi Debrecenben a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A kivitelezésre kiírt versenyfelhívásban úgy fogalmaznak. A beruházás célja a város és a vízellátó rendszerhez csatlakozó kisebb települések ivóvízellátás biztonságának növelése. Az óriási ivóvíztárolókat a keleti főcsatorna vízműtelep és a debreceni egyes medence között húzódó vezetékpár magas pontján alakítanák ki. A felhívásra október 15-éig jelentkezhetnek a cégek. A nyertesnek egy hónapja lesz a munkára. MB3-as ellenfelet kapott a DVSC a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójában. A debreceniek ellenfele a Csepel SC lesz idegenben. A legjobb 32 között a párharcokat várhatóan október 28-án rendezik. A nyolcaddöntő bejutás egy mérkőzésen dől el. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Déli 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot. Déltől kissé befelhősödik az ég, de eső nem valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Amiú egy konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.
1: Szuper, köszönöm! De jó! Én is megszereztem a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Csak igazi mai sláger megy, miközben a 2026-os őszi-téli szezon első ködös reggele is megvolt. Nem feltétlenül a városokban, de volt nagyon sok felé. Ma, holnap viszont sok napsütésünk lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
0: És nem csak napsütés, Rádió 1 konténerjáték is lesz hamarosan a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerben. 10 óra 25 perc, kaptam közlekedési híreket. Aki jelezte, 8 kilométeres a sor az M0-áson Sziget-Szent Miklósnál. Volt egy baleset a 19-es kilométernél az M5-ös felé haladva. Budapesten pedig, Budapest határában egészen pontosan a Budaörsi úton volt baleset a befelé haladó oldalon. Laca küldte az SMS-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
1: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönt.

0: legyen, csak igaz, hogy ma is sláger megy. Az előbb elmeséltem, hogy mi mindent lehet megnyerni a rádió egy konténerből, aminek még mindig vannak meglepetései. Tessék hozzá megszerezni a kulcsokat a játékainkban. Halló, halló!
1: Szia, Krisztián vagyok, a kulcsra jelentkeznék.
0: A kulcsra?
1: Igen.
0: A rádió egy konténerhez nyerhetsz kulcsot, ha mázlista vagy. Honnan hívtál?
1: Budapest.
0: És mit csinálsz? Kulcsmásoló.
1: Hát éppen burkolok.
0: Akkor nem kulcsmásoló vagy, akkor burkolsz. Sok a meló, Krisztián?
1: Hajaj, az egész év tele volt.
0: Figyelj, a konténerben van utazás, csak mondom.
1: Hát azzal mindenképp szeretnék élni.
0: Elmehetsz rá mondjuk egy új autóval?
1: Arra is lenne igény, abszolút beleférne.
0: És ha már ilyen ezermester vagy, van benne egy 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag is?
1: Úgy látszik, ezt nekem találták ki, ezt a nyereményözőn.
0: Ó, és még vannak meglepetések. Majd megnézzük, hogy elviszed-e, de az biztos, hogy 10. lettél!
1: Rádió egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: 10. lettél, tudtad a Rádió egy szlogenjét? Hát persze, hogy jár egy kulcs a Rádió egy konténerhez. Gratulálok!
1: Köszönöm. Nagyon szuper.
0: Sokat melózol, de azért október 9-én a nyitás napján szálljál ránk egy kis időt. Gyere oda a helyszínre, majd mindent mondani fogunk időben, hogy mikor és hol. És ha nálad lesz a nyerő kulcs, egy konténerri nyereménnyel mész haza.
1: Nagyon szépen köszönöm, így lesz.
0: A többieknek pedig mondom, nem kell sokat várni a következő játékra, bő fél óra, és ismét lehet jelentkezni itt a Rádió 1-en.

0: Eiffeltől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: gondolkodásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
4: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az üzletekben.

0: A Lioness új évada már streamelhető a Sky Showtime-on.
1: Katona vagyok, és az a dolgom, hogy küzdjek.
0: Új ellenségekkel és halálos titkokkal. A tét még soha nem volt ilyen hatalmas.
1: Jobb, ha felkészül.
2: Nagyon féltelek.
1: Ne lassíts!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
1: Ez még nem a harc vége, csupán a kezdete.
0: A standard csomag most csak 1890 forint havonta, 6 hónapig. Sky Showtime. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Az ajánlatra feltételek vonatkoznak.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között. Most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
11: Olasz modern ajtódizájn. Olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletre. Is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte!
12: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: A családi pótlék emelését tervezi a kormány. A Deac kéziseim ma a Mezőkövesdet fogadják a Desokban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában azt mondta, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első részét novemberben, a másodikat januárban folyósítják. Magyar Péter kijelentette azt is, hogy 2027-ben nagy arányú családi pótlékemelés lesz. Mint mondta, a pontos összeget azért nem közölték még, mert a jövő évi költségvetésben a minimál béremelését, az adócsökkentést és a családi támogatást sokat együtt kell figyelembe venni. Tovább folytatódik a Füredi út felújítása. Az úttest szélén a szegélybontásával kezdték a munkát a Füredi út déli oldalán. A sávlezárással járó teljes szélességű felújítás során új szegélyeket kap a Böszörményi út és a Nádor utcai közötti szakasz. Utána a régi kopórétek felmarása és az új aszfalt terítése következik. Várhatóan decemberre fejezik be a korszerűsítést. A Deac kézilabdázói a Füzesabonya mezőkövesd és a Salgótarján kiejtésével az előző idényben a legjobb 8-ig jutottak a Magyar Kupában. Ma este 6-tól a Magyar Kupában első ellenfelük, a szintén NB1B és mezőkövesd lesz a Desokban. A verseny kiírás szerint a továbbjutás egy találkozón dől el, és mivel a két klub azonos osztályban szerepel, így döntetlen esetén a vendégek ünnepelhetnének. Ma is a tegnapihoz hasonló kellemes őszi idő várható. Déli 23 fokig melegszik fel a levegő. Napközben az északkeleti szél északira fordul, de végig gyenge marad. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most!

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy rossz hír, csütörtöktől újabb hidegfront támad majd nyugat felől, úgyhogy ma-holnap mindenképpen élvezzük ki a napsütést.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: De lenne itt jó hír is. Egy-két dal és Rádió 1 konténerjáték az igazi mai slágerek között.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ha megkérdezném, fel tudná mindenki sorolni nekem, milyen ajándékok lapulnak a Rádió 1 konténerben? Na szedjük össze, van ugye benne nyaralás a Kolping Family Resortban, van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól, és a Rádió 1 konténerben van autó is, az új Cupra Raval, a kitelepüléseken hétről hétre megnézhető, körbejárható, megfogdosható, jövő hét hétfőn délelőtt is majd. Megvannak még egyéb meglepetések, de most egy kulcsot lehet szerezni a Rádió 1 konténerhez, remélhetőleg azt, ami ki is nyitja majd.

0: beszéltem is, nagyon szomorúak voltak, mindannyian szerettek volna nyerni, úgyhogy most kapom fel a telefont. Háló!
1: Szia, Melinda vagyok.
0: Jó hírekkel szolgálhatok. Befutottál tizedikként, Melinda! Azt a mindenit!
1: Azt a mindenit!
0: Na, hadd halljam tőled is a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Abszolút megérdemled a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, ha mázlista vagy október elején ki is nyitod!
1: Köszönöm!
0: Hogy telik a napod, mit csinálsz éppen?
1: Egy szervizbe viszem az autót.
0: Lehet, hogy itt új autó lesz, kérem szépen. Na majd azért ehhez a többieknek is lesz szava. Délután a játék folytatódik itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrak a Zabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: know that you need me. Ez a Rádió 1, és azonnal indul a Daily Mix a Bamboléval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: ország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
4: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig vásárolható Bárti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
12: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
13: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Ma jár le a helyi adó befizetési határideje. Baunti is segített a navosoknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma lejár a helyi adófizetés határideje, hívta fel a figyelmet a debreceni önkormányzat. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már a hónap elején megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését. és késedelmi pótlékmentesen már csak ma lehet befizetni a kötelezettségeket. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. Idén 2400 intézmény, több mint 3800 8. osztályából 67000 tanuló vesz részt a vizsgálatban. A közlemény szerint a középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy a végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körökről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot talált a NAV egy hajdúbihari közúti ellenőrzésen. A két vákumzacskó egy személyautó rejtett rekeszéből került elő, az utasok pedig azt állították, nem tudják, hogy került oda. Az átvizsgálásban Bounty, a NAV cigaretta és kábítószer kereső kutyája is részt vett. Az 1815 g kábítószer gyanús anyagot és a további intézkedést a hajdúbihari rendőrfőkapitányság munkatársai vették át, közölte a NAV. Igazságügyi műszaki szakértő meghallgatásával folytatódott a Faraktár utcai halálos gázolás bírósági tárgyalása a Debreceni járásbíróságon. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, amíg eléri a 24 fokot. Déltől kissé befelhősödik az ég, de eső nem valószínű. Hajnalra 13 fokig hűl a levegő.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1 Daily Mix, az igazi mai slágerekkel, Mix

95 Rádió 1 Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében. Igazi mai slágerekkel töltjük az ebédidőt, amit mi ebben az órában úgy hívunk, hogy Daily Mix a legnagyobb pop és klub slágerekkel. Sziasztok, Szilágyi László vagyok. Mindjárt mondom, hogy mire is gondolunk konkrétan, de előtte egy fontos dolog. Ha van olyan rokonbarát ismerős, aki ma ünnepel, nevezd 20 95 95 3 95 SMS-ben vagy Viberen. Jó étvágyat az ebédhez, és akkor a zenék Sigma, Nobody to Love, Shakira és a Die Die, Joel Corey és a Be Alright érkeznek szépen sorban a Rádió 1-től.

Ámrád aktuális a mai Daily Mixünkben. A Hug Yourself, öleld magad, és hát öleld magadhoz ezt a szuper program lehetőséget is, amit most ajánlunk nektek. Szeptember 19-én szombaton átszakíthatod az idő határait, és felfedezheted a modem kiállításait. A Special Effects csapata egy élő futurisztikus időkapszulává változtatja a múzeum tereit, ahol a múlt emlékei és a jövő vizuális dimenziói találkoznak. A látványos élmény mellett izgalmas tárlatvezetésekre is invitálja a közönséget. Szombaton délelőtt szabadon bejárhatod tehát a modem tereit, és kipróbálhatod az inverzív élményeket. Ez engem is megfogott, lehet megyek. A térbejárás az ingyenes, viszont a tárlatvezetések jegyvételhez kötöttek. Remélem sikerült felcsigázni benneteket. Ha igen, akkor szombaton modem, most pedig topic, A7S és a Kentaft.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
2: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
3: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.

A legnagyobb pop és klub slágerek ebédidőben, a Daily Mixünkben, az ebédhez, és persze a közlekedéshez, hiszen van olyan, aki ilyenkor is autózik Debrecenben. Egy fontos hír, a Füredi úton útfelújítási munkálatok miatt kell vigyáznatok, mégpedig a Böszörmény út és az Egyetem Sugár út közötti szakaszon a város felé haladó külső sávot zárták le, szóval ott egy sáv van, meg munkagépek, úgyhogy csak óvatosan vigyázzatok egymásra. Eva Max, Maybe You Are The Problem. Ezzel kívánunk jó utat neked!

95 Rádió 1 nálad, ha Debrecenben vagy Hajdúbiharban minket hallgatsz, akkor igazi mai sláger megy a délutánban is. Ez garantáljuk és garantálja a folytatásban Györke Attila. Én köszönöm a figyelmeteket a Rádió 1 Debreceni stúdiójából. Szilágyi Lászlót hallottátok, mindenkinek csodaszép délután kívánok, sziasztok!

0: Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Három menhelynek szervez gyűjtést aloki az Állatok Világnapja alkalmából. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Ma megválasztotta az Alkotmánybíróság öt új tagját az országgyűlés titkos szavazással, írja az NTI. A képviselők Kronovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküt tettek az országgyűlés előtt. A Vasast fogadja a DVS céllabdarúgó csapata szombaton 19 óra 30-kor a Nagy Erdei stadionban, a bajnokság 8. fordulójában. A találkozó előtt ismét lesz Matchday Fesztivál a Red and White-ban. A klub felhívja a figyelmet, hogy a Zamat Fesztivál miatt a stadion közvetlen környékén korlátozott lesz a parkolási lehetőség, így mindenkit arra kérnek, hogy lehetőleg tömegközlekedéssel érkezzen. A DKV járatain továbbra is ingyen utazhatnak az érvényes meccsjeggyel és bérlettel rendelkezők a kezdést megelőző és a mérkőzés befejezését követő 3 órában. A DVSC honlapján közölték azt is, hogy az október 4-i Állatok Világnapja alkalmából a Loki 3 debreceni menhely számára is gyűjtést szervez. Az adományokat a szombati meccs előtt a Red and White-ban, illetve október 3-áig a DVSC store-ban is le lehet adni. Folytatódik a nyugodt napos idő, a legmagasabb hőmérséklet jelenleg 24 fok körül alakul. Szerdán is a maihoz hasonló időre van kilátás, sok napsütéssel. Hajnalban 12, napközben 27 fok körüli értékek várhatók majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 4:45 után vagyunk egy perccel. Kaptam egy közlekedési infót Bálintól. Az M0-áson haladva az M3-as autópálya felé az M5-ös csomópontja előtt volt egy baleset és torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen. Jó utat mindenkinek!

0: guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor közöttük most tessék velem jönni játszani. Itt az idő, itt a lehetőség, hogy valaki elvigyen egy konténernyi nyereményt a Rádió 1-től, amelyek között ugye van autó, van nyaralás, van szerszámgépcsomag nagy értékben. A 10. telefonáló lesz az a mázlista, aki kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. És hát ilyet is ritkán csinálok, most azonnal felkapok egy telefont, minden vonalunk csörög. Halló!
2: Halló!
1: Hello!
2: Zoli vagyok.
1: Zolikám, a leggyorsabb lettél, te lettél az első telefonáló.
2: Jó, Istenem, de sajnálom, illetve végre legalább egyszer sikerült.
1: Hú, hát már ez is valami, igen, nagyon nehéz elérni, úgyhogy próbáld még meg, jó?
2: Köszi.
1: Hello. Így megyek tovább, és hamarosan adásba kapcsolom a 10. telefonálót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: A nyárnak és a vakáció.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
0: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: csak igazi mai sláger megy, és a Rádió egy konténer idén ősszel is elhozta az őrületet. Mindenki szeretné megnyerni belőle az autót, a nyaralást, az 1 millió forint értékű szerszámgép csomagot, és mindenki kíváncsi, hogy mi lehet még benne. A 10. telefonáló esélyt kap egy kulcssal, hogy kinyissa a Rádió egy, tessék.
1: Halló! Benne vagyok.
0: Oj, de meglepődtünk.
1: Anyadik.
0: Hogy hívnak?
1: Linda.
0: Linda, na anyadik vagy.
1: Nem mondod, hogy a tizedik.
0: A tizedik! Linda a tizedik, és egy Rádió egy szlogennel kulcsot nyer a Rádió egy konténerhez.
1: Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: És megvan!
1: Ezt nem fogod, ezt nem fogod elhívni. Mondom, hogy a kupra, az álmom a kupra, és megvan.
0: Hát még nincs meg.
1: De a kulcs már megvan.
0: A kulcs a Rádió egy konténerhez megvan, aztán majd meglátjuk, hogy meg lesz-e, de ezek szerint te már elkezdted bevonzani a nyereményt.
1: Természetesen.
0: Hát drága Rádió egyesek, mondom a többieknek, itt fekete övesekkel van dolgunk, de nem szabad feladni. A következő órában is lesz játék, és kiderül, hogy ki nyerhet egy újabb kulcsot a Rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óra is kiváló lesz a munka mellé. Garantálom a változatosságot. A nagy Rádió 1-es kedvencek közül biztosan lejátszom a következő fél órában ezt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát,

0: kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benu App nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benu appban.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
12: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograss, Nagybogi, Abrak a Zabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UDAY. Szeptember 16. Nagyerdei Stadion. Jegyek UDAY.hu. UDAY. Az egyetem napja. A te napod.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet a drágulás ellenére. Rásegítő és éjszakai járatokat indít a DKV a UDAY-re. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. A magyarok több mint fele választotta a magánegészségügyet, annak ellenére, hogy az éves infláció közel 4-szeresével drágultak átlagosan a magánorvosi vizsgálatok díjai augusztusban éves bázison. Derül ki az egyik biztosító legfrissebb reprezentatív kutatásának adataiból. Az MTI-nek ma küldött közlemény szerint a szolgáltatások top listáját továbbra is a fogászat vezeti. A megkérdezettek 48%-a járt az elmúlt 2 évben magánfogászaton. Ezt a nőgyógyászat és szülészet, valamint a laborvizsgálatok és a bőrgyógyászat követik. A kutatás szerint a magánorvosi ellátást igénybe vevők 88%-a teljes egészében saját forrásból fedezte a költségeket. A saját forrásból fizetők 61%-a anyagilag megterhelőnek érezte a kiadást.
14: A gazdasági hírek támogatója az S-Box Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en.
13: A Nagyerdei stadionban holnap 18 óra 30-kor kezdődő Judéire való könnyebb eljutás érdekében a DKV az 1-es villamos, illetve a 22-es és a 24-es buszok vonalán rásegítő járatokat, valamint C1, C2 és C3-as jelzéssel éjszakai autóbuszjáratokat indít. Bővebb információ a társaság honlapján érhető el.
0: A DKV információit hallották.
13: Napos csapadékmentes idő ígérkezik holnap 27 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 12 fok várható.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió

0: hogy ma is sláger megy. Szóltam az előbb ugye, hogy hívni kell. Rádió egy konténerjáték zajlik, a benne lévő ajándékokhoz egy kulcssal lehet közelebb kerülni, úgyhogy tessék óráról órára megszerezni tőlünk egyet, aztán majd meglátjuk, hogy kié nyitja. Háló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Kriszti, honnan hívtál?
1: Érdről.
0: Érdről. Értél el tizedikként, Kriszti!
1: De jó! Jaj, nagyon örülök!
0: Azt is mondtam az előbb, hogy pontosan tudni kell a rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Adok egy kulcsot a rádió egy konténerhez.
1: Szuper! Jaj, nagyon örülök. 800-at szóra sikerült körülbelül. Nem
0: azt tudom, a mindenit.
1: Tényleg. Jaj, nagyon jó. Mindjárt elsírom magam, tényleg. Úgy örülök.
0: Nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, drága Kriszta, a nyitónapon.
1: Köszönöm, megnyerjük.
0: Na hát kérem szépen, a Vidám Boldog Rádió egy hallgatók közül ki lesz a legvidámabb? Október elején kiderül, addig is sok-sok kulcsot lehet még nyerni a Rádió egy konténerhez, például a következő órában is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz új cipős vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger, a Fever Dream. Magyar

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is live mix. Juhász Gergő mellett 2 órán át Lotfi Begi zenél majd. Én Györke Attila vagyok, aki a következő zenei óráért felel. És mutatom, hogy mivel kezdek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát.

0: kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet, mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kelet-Magyarország legnagyobb bor és gasztrofesztiválja vár. Szeptember 18-20 között Hajdúszoboszlón, a Szent István Parkban. Mámorító borok, különleges gasztroélmények, kézműves finomságok és hangulatos programok. A színpadon Nagy Bogi, Vasovszky Live, Péli Barna, Fiesta, DJ Dominik, Iszkiri és még sokan mások. Három nap, felejthetetlen hangulat, ízek és dallamok. Bor és gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón. Szeptember 18-20. A belépés ingyenes.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecen. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Ma teszünk a holnap egészségéért. A Teva egy támogató csapattal, kiemelt műszakpótlékkal és évi 600 000 forint kafetériával vár. Operátor pozícióba keresünk munkatársakat debreceni csomagoló üzemünkbe. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Elindult a nagyállomás projekt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte az új létesítmény megvalósíthatósági tanulmányát. Jelentette be Tárkányi Zsolt, a minisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Ismertetése szerint a mai kor igényeinek megfelelő modern nagyállomást terveznek, ide telepített buszpályaudvarral és reményeik szerint teljesen új belvárosi villamos kapcsolatokkal. Mobilitás mindenkinek jelszóval szeptember 16-a és 22-e között zajlanak az Európai Mobilitási Hét programjai, amelyhez Debrecen is csatlakozott. Ennek részeként holnap 15 órakor Bringás Uzsonna is lesz az Aranybika előtt. Napos csapadékmentes idő ígérkezik holnap 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 5-től live mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel. Most 6 perccel vagyunk 4 után, közlekedési infókat kaptam. Horog szólt SMS-en, hogy történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. Krisztián szintén Budapestről írt, a Könyves Kálmán körúton volt baleset még, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek. Autós barátaimnak ma is választottam egy dalt, ezt kapják a vezetéshez.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy. A forró drótunk 20-311-111 és az elmúlt percekben megállás nélkül minden vonalunk csörög. 9 emberrel már beszéltem is. Volt, akiben lelket kellett öntenem, mert nagyon szomorú volt, hogy nem ért el 10-ként. De most valakinek sikerülni fog. Halló?
1: Szia, Zsolti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Munkából? Dolgozol még, Zsolti?
1: Nem, hazajöttem, egy kicsit náthásnak éreztem magam, és jobban láttam, ha hazajövök.
0: Gyógyulj meg gyorsan, vigyázz magadra, és hát tudja meg a világ, hogy náthásan is be lehet kerülni. 10. lettél, Zsolti!
1: Jaj, de jó, köszönöm, Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
0: Ott leszel a nyitó napon.
1: Köszönöm
0: mert hogy kaptál a Rádió 1 konténerhez egy kulcsot.
1: Jaj, nagyon örülök neki, nagyon, hát két telefon nyomogattam egymás után.
0: Az egyiken foglalt voltam, a másik kicsörgött?
1: Igen.
0: De jó, hogy ezt a vonalat kaptam fel. Nagy mázlit van.
1: Nagyszerű. Nagyon, esküszöm neked, éreztem ma. Mondom, ebben átment előttem egy fekete macska kocsival. Mondom, megállok. De mondom, inkább nem mondom, hát a szerencsém lesz, és átmentem. Tudod, ez a babona.
0: Igen.
1: És akkor meghozta a szerencsémet. Hát köszönöm szépen még egyszer.
0: De a fekete macska még él, ugye?
1: Mert
0: te nem mentél át rajta.
1: Nem, megálltam egy pillanatot, mondom, megvárom, hogy szembe állt, ha valaki átmegy előttem. De elmondom, nem, megpróbálom, és itt van, sikerült.
0: Jaj, hát babonások előnyben, igen. Hölgyeim és uraim, lehet még próbálkozni, mert hogy a Kívánság műsorban Juhász Gergőnél több játék is lesz itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A nyárnak és a vakáció.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
6: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
7: Van. Minden pillanat számít.
8: Van, van, van. Van.
9: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 49 perc, közlekedési információk. Tomi írta, hogy a 21-es főúton Pászton lerobbant egy kocsi a 27-es kilométernél, emiatt egy sáv kiesett. Nemrég azt tudtuk meg, történt egy baleset Budapesten a Margit hídon, a Pest felé haladó oldalon, de még a híd elejében. És a Könyves Kálmán körúton is volt korábban egy baleset, az Elnök utca után, nem sokkal az Üllői út előtt, de még mindig lassú emiatt a haladás. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber, 20-as, 311, 111, 5 órát

0: és tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
8: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
9: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
12: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
13: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trio az Adamától.
14: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
15: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Holnapra van már egy ütős terved? Most már igen! Beyond Padel a kerekestelepi termálfürdőben. Pörgős játék, igazi élmény, utána pedig ingyenes lazítás a termálban. Foglalj most a Playtomikon, vagy telefonon. beyondpadel.hu.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH-za vara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Készen állsz az év legfinomabb élményére? Az ország tortája megérkezett. Augusztus 20-tól az elsők között kóstolhatod meg a Mandula cukrászdákban. Ne maradj le róla! Online rendelés egyszerűen a kismandula.hu oldalon. Szeretettel várunk a Mandula cukrászdákban.
20: Ismered a Civita nevét? Akkor most figyelj! Gépkezelőket és operátorokat keresünk Monostorpáiba nettó 345 ezertől 415 ezer forintig. Modern géppark, biztos háttér és akár egy héten belül kezdhetsz. A következő lépés a tiéd. Agricorn.hu. Agricorn.hu.
1: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrak a Zabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
21: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen. István út 82 szám alól. Napi menü. A la carte. Street food ételek. Rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján, Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
22: Hirdessen nálunk!
23: reklamkukac.mcdb.hu
24: Reklámot hallottak.
25: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
26: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Elindult a nagy állomás projekt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte az új létesítmény megvalósíthatósági tanulmányát. Jelentette be Tárkányi Zsolt, a minisztérium államtitkára a közösségi oldalán. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Erről döntött ma az országgyűlés.
27: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
26: Napos csapadékmentes idő ígérkezik holnap 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: A műsor támogatója a Burger King.

0: utolsó szokás szerint két órában tele lesz extra zenékkel. Ez a 120 perc Lotfi Beginek hála. Szevasz, Begi!
1: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
0: SMS és Viber számunk 0623111. Ne is dumáljunk, induljunk el!
1: Az órát pedig már is Teddy Sims-el fogom indítani, érkezik a The Door. Ezúttal DJ Dark Remix-ét hoztam el nektek itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

10-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

0: Summer Edition, ma Lotfi Begivel élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info. Három autó karambolozott Budapesten, a 10. kerületben, méghozzá a Richter-Gedeon gyógyszergyár előtt. Borzalmas a dugó, alig mozog a kocsisor, írja Marika, és történt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton is, szintén a fővárosban, az Elnök utcánál. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, most pattantam be a kocsiba, Jézusom, mi ez a baromi jó mix? Ja, elmúlt délután 5.
1: Így van, Live Mix Summer Edition.
0: Sziasztok, nagyon nagy öröm, hogy itt vagytok, nagyon jók a zenék és a műsor is, más rádiót nem is hallgatok, éljenek a World Is My Radio Show DJ-i, ez pedig Istvántól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük a World Is My Radio Show képviseletében, most tehát Lotfi Begi Mix-el, menjünk tovább.
1: A folytatásban pedig egy feltörekvő fiatal tehetséggel megyünk tovább, nem tudom, hogy lehet-e nevezni valakit így, hogyha abszolút, mondjuk David Guetta áll mögötted és David Guettával csinálsz közös dalokat, de hogy tényleg fiatal és tényleg feltörekvő, de ehhez képest pedig már a slágerlistákat és a világ jobbnál jobb klubjait ostromolja. Érkezik Hypeton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en a Live Mixen Summer, a Live Mixen Saxon Mr. Samsonite a táskáját miatt. Live Mix...
0: Mr. Samson!
1: The Live Mix Summer Edition, és akkor Live Mixen Edition Summer Edition.
0: Megint szóval hozok egy kávét.
1: Nem, de egyébként tényleg igazad van. Szóval Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket. A mikrofon mögött Juhász Geri, a lemezjátszók mögött Lotfi Begi.
0: Mr. Samson!

0: Kivel készíti el a következő közös dalát? 1, 2, 3.
1: Hát velem.
0: Na ne, úgy ott mindenkivel.
1: Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy talán már adásban beszéltünk róla egyszer. De az biztos, hogy a stúdió munkálatokról tettünk ki posztot, és... Ja nem, igen, tettünk ki posztot, és a poszt alapján valaki megkérdezte valamelyik live mixbe, vagy World is Mine Radio Show, hogy mikor jelenik meg a dal. A dal készen van, jelenleg a videoklipnek az előkészületei és a munkálatai folynak, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb meg tudjuk mutatni a kedves rádió hallgatóknak. Én már nagyon-nagyon várom, nagyon különleges dal lesz, és hát Abigail-lel dolgozni, ez tényleg egy nagyon különleges munka volt, mert egyből egymásra hangolottunk, és tényleg csoda van a torka helyén.
0: Fantasztikus énekesnő.
1: A torkában.
0: Fantasztikus énekesnő, és nagyon-nagyon várjuk ezt a közös dalt, Begi, és tök jó, hogy lecsaptál rá. Tényleg.
1: Ha minden igaz, akkor szerintem október 1.-2. hetében elkészülünk, de úgy szeretnénk vele kijönni, hogy videoklip is készen van, minden készen van, úgyhogy én már tűkön ülve várom, hogy a kedves Rádió 1 hallgatóknak bemutathassuk elsőként, mert természetesen itt fogjátok először hallani.
0: Ez tehát néhány hét szóval hamarosan jön túl Abigail és Lotfi Begi legelső közös dala. Lendülünk közben tovább, mi érkezik most?
1: A kis kedvencünk Hollandiából Oliver Heldens és a Turn Me On, méghozzá Stump and Dan remixében itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Aztán jött Geri és Begi, a Mr. Samsonite-nál pedig hangosan visítottam a kocsiban. Nagyon szeretlek titeket együtt, évek óta ezt Orsitól kaptuk. Nagyon köszi, Orsi, hát mi is feküdtünk a rőjegéstől.
1: Én nem is tudom, hogy honnan jött elő, de szerintem éppen jókor jött ki ez a Mr. Samsonite. Zseniális a film, aki esetleg nem tudná, az Ace Ventura-ból sikerült.
0: A Dumb és Dumber.
1: Bocsánat, hát Dumb és Dumber. Bocsánat. Igen. Dumb és Dumber.
0: Mr. Samsonite.
1: Mr. Samsonite.
0: Mi lesz 6 óra után, Begi?
1: Folytatjuk ezt a tempót, egy kicsit az óra elején visszaveszem, hogy aztán a végét megpörgessük, úgyhogy ne menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül folytatódik a Live Mix Summer Edition itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: nyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: A Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótáv.

0: Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
2: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Telefon.
5: Kávé.
4: Reggeli.
5: Kávé.
4: Munka.
5: Kávé.
4: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj. Bravos. Az első a kávé.
6: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Kelet-Magyarország legnagyobb bor és gasztrofesztiválja vár. Szeptember 18-20 között Hajdúszoboszlón, a Szent István Parkban. Mámorító borok, különleges gasztroélmények, kézműves finomságok és hangulatos programok. A színpadon Nagy Bogi, Vasovszky Live, Béli Barna, Fiesta, DJ Dominik, Iskiri és még sokan mások. Három nap, felejthetetlen hangulat, ízek és dallamok. Bor és gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón. Szeptember 18-20. A belépés ingyenes.
13: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
14: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Manastorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Manastorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
15: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
16: Hű, stabil optikai net féláron.
17: Bizony, ennek a felesem tréfa.
16: Otthoni és üzleti

0: számon. Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Elindult a nagyállomás projekt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte az új létesítmény megvalósíthatósági tanulmányát. Jelentette be Tárkányi Zsolt, a minisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Mobilitás mindenkinek jelszóval. Szeptember 16-a és 22-e között zajlanak az Európai Mobilitási Hét programjai, amelyhez Debrecen is csatlakozott. Az önkormányzat mai közlése szerint ennek kapcsán a DKV és a Zsuzsi Erdei Vasút is programokkal várja utasait. Egyebek mellett a DKV nosztalgia járatokat indít vasárnap, holnap 15 órakor pedig bringás uzsonna is lesz az Aranybika előtt. Napos csapadékmentes időig érkezik holnap 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: továbbra is. Hello mindenkinek, mellettem még mindig Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Szevasz Begi!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiókatokat, szevasztok!
0: Nézni is tudtok minket az applikációnkban és a weboldalunkon, SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Direkt vadászok Begire, hogy mikor van ő délután, írja István.
1: Hát most megtaláltál. Még egy órán keresztül vadászhatsz rám. Úgyhogy és mi nem kell vadászod, mert itt vagy. Megtaláltál.
0: Itt van a Begi, így van, még egy óránál full élőben, menjünk tovább.
1: Az órát pedig már is Alex Kendjüvel fogom indítani, érkezik a Bambolé. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. 3 kilométeres dugó van baleset miatt az M4-es autóúton, Törökszent Miklós felé az M0-as autóúti csomópont előtt, és összeütközött két autó a fővárosban is, a Könyves-Kálmán körúton, a Kőbányai út előtt. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És nagyon fogjátok szeretni azt a dalt, amit Begi most indít el, az eredetije egy fantasztikus ballada, ami nem mellesleg jelenleg Európa 4. legjátszottabb rádiós dala.
2: És természetesen, hogyha ballada, akkor én remixet hoztam belőle még hozzá, Cosmic Down remixet. A dal Fever Dream címe hallgat, az előadó pedig nem más, mint Alex Warren. Újdonságok között itt a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemez játszok meg, hogy Juhász Geri. How did you know? És Lotfi Begi.
0: Tiszta Amerika, haver!

0: A következő napokban folyamatosan alulról karcoljuk a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet. 6-kor bezártam a munkát, a rádió Mona hangerő Maxon, megy a meló ezerrel, a mix végéig tuti maradok. Ma is brutális vagy Begé ölelés, Ruci mester.
2: Nagyon szépen köszönöm, és kösz, hogy itt vagy velünk.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet Begivel, aztán pedig jövünk vissza, és szűk fél órán át itt vagyunk még veletek élőben, jó? Igen, megiszunk mindent, amit a konyhában találunk, és ami nem alkohol. Jövünk mindjárt.
2: Így van, jövünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. További információ cupraofficial.hu.
4: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
9: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
8: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: One. Minden pillanat számít.
13: One.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Két dal együtt Duke, na akkor még egyszer. Te Duke Dumont, próbáljátok kimondani, néha nem könnyű. Te Duke Dumont.
1: Egyébként magunknak szoktuk megnehezíteni a dolgunkat.
0: Igen, nem is értem. Te Duke Dumont, Ocean Dive, Eric Pritz Piano. Ez a két zene együtt olyan, mint hogyha létrejött volna egy teljesen új dal.
1: És egyébként a pianóra nagyon sok más egyéb akapellát is rádobtak már, és mindegyik működik. Ez azt jelenti, hogy ez a dal, mármint az Eric Pritznek az alapdala, az nagyon-nagyon el lett találva, és nagyon működik.
0: Így van, igazi teli találat, és ha szeretnétek nyerni egy vadonatúj elektromos autót, tehát még egyszer egy vadi új elektromos autót, akkor mindenképpen hallgassatok minket tovább, mert hogy 7 óra után két kulcsot is nyerhettek a rádió egy konténerhez. A konténerben egy vadi új Cupra Raval már biztosan van, és egy csomó más ajándékot teszünk még bele, tehát játékok jönnek 7 és 8 között a rádió egy kívánság műsorban. Mi érkezik most, Begi?
1: A folytatásban érkezik a Switch Disco csapata és a Sleep Tonight című felvétel itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelnek nektek az igazi mai slágereket.

0: és a Rádió 1 Live Mix Summer Edition Lotfi Begivel a lemezjátszói mögött. Még 2 óra Lotfi Begivel a World is My Radio Show-ban péntek este.
1: Így van. Az már mindjárt itt van. Egyet kell aludni. 2. Hát attól függ ki, mennyi dolgozik. Nagy bulizik.
0: Így van. Fellépések még a héten?
1: Nagyon sok van. Pénteken duplázok, és szombaton pedig Pécsre megyek, úgyhogy... De még beszélünk erről majd.
0: Mindenképpen pénteken, így van. Begé, megérdemelt helyjár a taps. Zseni volt ez az elmúlt 2 óra. Látod, én még mindig gerjedek rád. Köszi szépen.
1: Igen, ez így van. De a kedves hallgatóknak el kell mondanom, hogy az történik, hogy az első órában még nem annyira hangos a fülhallgatóm, a második órában már egy hangosabb, és a második óra végre teljesen ordít a fülesem. És amikor közel hajolok a mikrofonhoz...
0: Jézusom! Azt tudod, hogy nekem fülbe dugos.
1: Akkor kiesik a tömésetek.
0: Jézus Mária! Közbegi!
1: Találkozunk pénteken, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánság.
0: Így van, még az a szemfeltelés és a Heart Like Mine-nal is kaptok kulcsokat a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel.

0: egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Mert a konténer szeptember 21-én is várja a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
4: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-áig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
12: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
13: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: 1 perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Elindult a nagy állomás projekt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte az új létesítmény megvalósíthatósági tanulmányát. Jelentette be Tárkányi Zsolt, a minisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Mobilitás mindenkinek jelszóval. Szeptember 16-a és 22-e között zajlanak az Európai Mobilitási Hét programjai, amelyhez Debrecen is csatlakozott. Az önkormányzat mai közlése szerint ennek kapcsán a DKV és a Zsuzsi Erdei Vasút is programokkal várja utasait. Egyebek mellett a DKV nosztalgia járatokat indít vasárnap, holnap 15 órakor pedig bringás uzsonna is lesz az Aranybika előtt. Napos csapadékmentes idő ígérkezik holnap 27 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és

0: minket figyelmesen, két kulcsot is nyerhettek ebben az órában. Halló, halló!
1: Jóci vagyok, Londistól kérek egy jó számot.
0: Hello, Jóci, kinek menjen?
1: Az egész családomnak.
0: Kicsit ilyen nazális a hangod, jól vagy?
1: Egy kis megfázás, de nincs olyan nagy baj.
0: Jobbulás, kívánok!

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és Magyarországon egyetlen más rádió sem csinál olyat, mint mi. Telepakolunk egy hatalmas konténert fantasztikus ajándékokkal, és a játék legvégén egy valaki fog mindent megnyerni. Halló, halló!
1: Szia, szia, Sanyi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Sanyi, na akkor kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Nem hiszem el. Hát ez hihetetlen.
0: Sanyi! Hát ez összejött. Mióta próbálkozol?
1: Új, nagyon-nagyon régóta minden játékon próbálkozunk.
0: De örülök, hogy most végre sikerül. Tizediként hívtál, úgyhogy van egy kulcsod a rádió egy konténerhez. És hogyha ez a kulcs lesz a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Örülünk neki.
0: Egy vadi új elektromos autó, 4 fős családi pihenés 7 éjszakára és egy 1 millió forint értékű elektromos szerszámgép csomag. Egyelőre ezeket rejti a rádió egy konténer, de hát ez még csak a kezdet, a játék legeleje.
1: Az igen. Reméljük, mi nyerjük.
0: Az esélyetek megvan rá, konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én, újabb játék pedig itt nálam a Rádió 1 kívánság műsorban néhány perc múlva. Lost Frequencies jön közben, és a Leave It All.

0: Rádió 1-et halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Személyautó és motoros karambolozott a 24-es főúton Gyöngyös térségében a 11-es kilométernél teljes útzárban, és történt egy baleset a fővárosban is, a 15. kerületben, a Szent Mihály úton, a Sárfű utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogató.

0: férjem már otthon van a kisfiammal.
1: Na, mennyit szoktál futni ilyenkor esténként?
0: 5 kilométer.
1: Ez meg volt ma is?
0: Meg volt, igen, már úton vagyok hazafelé.
1: Minden elismerésem, nagyon ügyes vagy. Purple Disco Machine, Hurts, Van

0: ez lesz az a kulcs, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert október 9-én, úgyhogy gyerünk, indul a játék, a 10. telefonáló viheti a kulcsot, a számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kerti gép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
4: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem és már kész is.
5: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
4: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
6: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
7: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
8: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
9: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
10: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
11: Áj!
10: Jó, most már jöhet a nap.
12: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és mindenki a kulcsokat akarja a Rádió 1 konténerhez. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Barbie, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: Itthon vagyok, a férjem ebbe a pillanatba lépett be az ajtón. Most már nyugalmas igazából.
0: Tudod a Rádió 1 szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Barbara, te vagy a tizedik!
1: Nem hiszem el, nem hiszem el, igen, igen, igen!
0: Azt a kitörő örömet!
1: Kaptam, Geri! Behalok!
0: Nem mondod komolyan, tavaly is nyertél ugyanígy tőlem kulcsot?
1: Tőled több mint 20 000 hívás után vettél föl tizediknek.
0: Mármint tavaly vagy idén?
1: Tavaly. Idén? Hát idén olyan 10 pár ezer körül járok.
0: Azért az sem rossz, 8 nap alatt.
1: Azt

0: gépcsoma különösen jól jönne.
1: Igen, és amíg felújítják, elutaznék nagyon szívesen.
0: Az elektromos autóval.
1: Így van.
0: A nyaralásra, amit szintén tőlünk nyersz.
1: Igen.
0: Ez óriási. Barbie, nagyon drukkolok neked is, konténernyitás Balázsékkal október 9-én.
1: Atya úristen, igen, van kulcsunk!
0: És kulcsokat természetesen ti is szerezhettek itt a Rádió 1-en. Regál Lili jön közben. Ez a

0: csak igazi mai sláger megy, holnap pedig nagyon szép őszi időnk lesz, sok napsütéssel, eső nélkül és akár 29 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rita, parancsolj!
2: A One Republic-tól kérek egy dalt, tesómnak, Péternek.
0: Na ez akkor most a tiétek itt a Rádió 1-en. One Republic
1: és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rita, parancsolj!
2: A One Republic-tól kérek egy dalt, tesómnak, Péternek.
0: Na ez akkor most a tiétek itt a Rádió

0: két lemezjátszóra, utánam diszkósít, 9-től pedig World is Mine Radio Show élőben tele lesz a mai adás is extra, különleges, vadi új zenékkel, amiket ma este fogtok elsőként hallani. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz vele télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó leszúj, és papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
7: Csillogó edények foltok nélkül. Szerezd be kedvenc Finish 5XL kiszerelésű mosogatógép tablettáidat szeptember 7-e és 18-a között, most minimum 20% kedvezménnyel üzleteinkben. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Hambai PG-vel és

0: Bárány Attila.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül itt vagyunk. És hát zenei hírek, minden lesz ma itt, kérem.
2: Ladies and gentlemen, madame, Herman, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyedemű publikum, jó magam, hambaj, PG, és itt leszek egészen este 9.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Snow, a diszkosít a rádió egyen, itt van Bárány Attila, aki mixel, Hanvai PJ, Shane DJ Junior, 3D-ben vagyunk, kérem szépen.
1: Jut eszembe, vasárnap már megköszöntük, de én még mindig visszakacsintanék a szombathelyi bulihoz. Jó hangulatú volt, bár nagyon-nagyon nehéz, ezúton is még egyszer köszi annak, aki ott volt. És hát, hogyha valakit érdekel, hogy mikor van soron következő diszkosít party, az csekkolja a diszkosít Facebookját.
2: Én pedig csak annyit mondanék, hogy jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között az Enikők, Meliták, Debórák, Hetények, Katók és Lolák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Nagyon kellett keresgélnem, de azért megtaláltam. Október 24-e egyébként a következő dátum, amikor diszkosít lesz, úgyhogy most lesz egy hosszabb szünet, egy erős egy hónap, de utána találkozhatunk. Ráadásul a szokásos nagy Békés Csabai fesztiválon, ahol általában ott szoktunk lenni valamilyen formában, amikor külön-külön játszunk, de most újra diszkosít lesz majd.
2: A héten

0: Most itt minden este a rádió egyen több mint 20 éve, és már csak hármasban, de ezt már jó ideje húzzuk. Mennyi? 9 éve? Vagy 10? Hogy már hárman vagyunk? Nem. Biztos, hogy régebben, de mikor indult több újra? Mikor indult újra?
1: Újra 2016-ban indult itt a tehát rádió egyen, de mi még attól visszafele is egy jó néhány évet.
2: Hát egy 6 év volt az, amikor nem volt alattunk mutatni rádió egy, hogyha jól emlékszem. Tehát 16 év az lehet?
1: 15?
0: Szerintem egy picivel kevesebb volt, talán 14, de még ne veszünk el a részletekbe. A lényeg az, hogy itt vagyunk azóta, ez azt jelenti, hogy 14 éve, nem? 14 éve?
2: Így van.
0: Csak hárman.
1: Így van.
0: És akkor ennek örömére egy olyan dalt játszom le, amit egyébként legelőször a keddi diszkosítben játszottunk még a régi felállásban, Hanvai PG-vel, és ez pedig nem más, mint Fred LeGrand és Frank Herman közöse a 3 Minutes to Explain, méghozzá a Shermanology vokájával a 2026-os Bissensele újraértelmezésben.

0: műsor itt a Rádió Egyen, egyébként Rádió Egyezünk, ha úgy fesszük, akkor már több mint 20 éve, de igen, volt egy szünet. Először ugye folyamatosan a Rádió Egyen voltunk, aztán nem volt Rádió Egyes frekvencia, ott eltöltöttünk ugye már hármasba, onnantól kezdve jó néhány év, de így van.
1: Javítsd ki, tehát
0: Budapesten igen, nem volt, de vidéken mindenhol 20-valány frekvencián nyomtuk, aztán újra lett 2016-ban Rádió Egy, és akkor onnantól kezdve szintén maradtunk hárman.
1: Ezért beszélünk a folyamatosságról, mert egy pillanatra sem volt megállás, csak Budapesten nem lehetett minket hallgatni.
2: És egészen valószínűleg a jövőben is ugyanez lesz. Erről egyébként abszolút eszembe jut a hétvégén bobozni megyek, majd Balaton fűszőre, mindenkit várok ott sok-sok szeretettel.
1: Figyelj, én tiltott szerekhez folyamodhatsz, mert nem mindig értem, amit mondasz. Na mindegy, a lényeg az, hogy magyarán lehet, hogy van értelmesük, nekem felfoghatatlan, hogy merültem a heroinnal. Billy Idol egykori slágerével, itt a Rádió Egyen, a diszkos, itt van az igazi mai slágerek között.

0: előbb játszottunk a Billy Idol számot. A hanvai, így van, én játszottam, a hanvai meg hallhatta a Dexon Balsos.
1: Én is imádtam, csak hát az még a 90-es évek közepe volt.
0: Igen, egészen, én meg ismerem. 93. Igen, szóval magyarán innen az ismertség. Mehetünk.
2: Én búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, holnap este én mixelek itt 8-kor a Rádió 1-en, egyébként szombaton megjelenik az új DJ Junior.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek totál élőben a következő 3 órában. Kedv van, tudjátok, ez az az este, amikor elmegyünk a falig. Techno is lesz éjfélig. Jauri segít nekünk ebben. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: A műsort nem csak hallgatni, hanem nézni is tudjátok. Élőben megyünk az online felületeinken. 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek, kezdjük el!
1: Így igaz, és ahogy halljátok, már alattunk van Bambolé, úgyhogy szépen bele is megyünk így a kedd éjszakába. Mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk, és írjátok meg, hogy mit csináltatok a hétvégén, mit fogtok csinálni a hétvégén. Van még egy kis időm, úgyhogy elmondom azt is még egyszer, hogy jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1. Let's go!

0: Ugyan a Word is Mine Radio Show-ban mi sem mentünk még haza, itt vagyunk élőben 3 órán át, mellettem 11-ig Jauri, 11-től pedig Christopher a lemezjátszóknál. Kedves Jauri, már egy ideje én is átértem a techno műfajodra, és most rendesen furcsa, hogy ilyen zenéket nyomsz. Nagyon jó vagy, üdvözlet a Vajdaságból, Levente.
1: Na örülök azért, hogy ez is tetszik. Igen, ez egy kicsit lassabb, de azért itt is mutatok, igyekszem mutatni olyan újdonságokat, amiket mondjuk szeretek hallgatni a rádióban, hogyha én játszok. vagy de arra gondoltam, hogy a kocsiban hallgatva egyébként, vagy akár otthon meló közben azért van egy-kettő olyan lassabb zene, ami szerintem tök jó, és minőségi ugyanúgy.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, és van egy elképesztően nagy sztorid a következő dalról.
1: Hát igen, de én nem tudtam, hogy most fogunk beszélni, úgyhogy én nem azt húztam be ide.
0: Ja, akkor szólalj, mert akkor most menjen, bocsánat, azt hittem, hogy most...
1: Most
0: akkor az ezutáni dalról van egy nagyon nagy sztorit.
1: Nem, majd a következő konfnál bemutatom a sztorit, mert tök jól lehet mutogatni is hozzá. De most jön Carlitától a Time, úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót itt a Rádió 1-en. Megyünk szépen tovább a World is My Radio Show-ban.

0: legfrissebb dalukat, You and I, Me and You, ez a címe. Mellettem te Jody a lemezjátszói mögött, és akkor most jön az a különleges dal, amiről van egy nem mindennapi, nagyon érdekes sztorid.
1: Na igen, ez ugye Bountnak a Clouds című dala, ami már legalább 2-3 éves, és én tök előszeretettel játszottam. Idén a Bount egyébként volt a Szigeten is, és megtöltötte a, hát nem is tudom milyen aréna, de nem ami ott a Delta Districtben volt, hanem a másik, szerintem nem tudom, hogy sokkal nagyobb, de hogy óriási. Na mindegy, lényeg, hogy egész sokan szeretik így a világon mindenhol, és kirakott, talán egy TikTok videót láttam erről a daláról, hogy ez eredetileg csak 120 BPM-en szólt volna. Na most megmutatom, hogy hogy szól most teljesen eredeti tempóban. A dropja az nagyjából ez. És ezt ő eredetileg így írta meg, hogy ilyen 120 BPM környékén ment, teljesen más pitchben, tehát sokkal mélyebben, és aztán az éblatomba véletlen valamit átállított, és lett belőle egy sokkal gyorsabb 150 BPM-es dal, az pedig ugye nagyjából itt van. És így hirtelen nem tudta, hogy úristen mi történt, de nem szólt olyan rosszul, csak nagyon furcsa volt számára, és akkor így elkezdte lejjebb húzni a BPM-et, és megállt ezen a 130 BPM-es történeten, amire azt mondta, hogy jó, hát ez tök jó, viszont így hamis lett a dal, mert úgy lettek a szemitónok a kis hangnemek egyel, kicsit féllel följebb, hogy pont ilyen kicsit ilyen nem harmonikus teljesen a dal saját magával, úgyhogy sokkal nehezebb átkeverni, és azt mondta fellépések közben, de van egy tök különleges dal, egy tök különleges sztorival.
0: Tehát ezért van az, hogy ebben a dalban néha úgy halljuk, mintha egy-egy hang félre lenne benne ütve.
1: Igen, olyan két hang között igen. Van, mert hogy ezek a programok nem tökéletesen, tehát nem mint a zongora billentyűt leütött, hát azt nem tudod félreütni, hát azt max egyszerre kettőt ütsz meg. A programokban meg ugye tudsz egy picit a hangnemen változtatni, és hát itt ebben a dalban ez történik. Többször is.
0: Óriási. Egy nagy piros pont és egy nagy taps. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a különleges sztorikat az ilyen dalok mögött, de jó, hogy megtaláltad ezt a videót, és hogy elmondtuk ezt.
1: Én is abszolút örülök ennek, mert tényleg olyan jó belelátni producerként is, meglátni, hogy hogyan alakulnak ki dalok, és lehet, hogy tényleg 10 BPM mennyit számít, és ez volt talán az egyik első olyan dala, amivel nagyon nagyot tudott menni, és lehet, hogy ha ez lassabb és mélyebb, akkor nem ennyire boldog, nem vált ki ilyen reakciókat az emberek. És az is egy tök érdekes tanulság, hogy nem kell tökéletesnek lenni a hangnemeknek se.
0: Abszolút,
1: akár.
0: Abszolút. Ettől szexi ez a dal, ettől különleges. Ez a szexepéje talán ennek a dalnak. Menjünk is akkor bele.
1: Így igaz, akkor ahogy mondtuk, az elején jön Bounce-tól a Clouds, és hát elég sokat beszéltünk róla, úgyhogy most már nem kell. Ez a Rádió 1-en, a World is My Radio Show. Let's go! Yeah, yeah.

0: Rádiót halljátok, itt a World is Mine Radio Show. Élőben tudjátok a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál, mindig ilyenkor keddenként két teljes órában. Szevasz Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét mindenkinek.
0: Christopher is jön még ma Jauri után 11 és éjfél között. Egy üzenet, nagyon tetszik. Sziasztok, pont lecsót főzünk Cvak barátommal. Köszi Meli a szuper zenéket, üzeni Jolly. Cvak, ő nem mondjuk egy német fiatalember. Jolly bizony lecsót eszik és mellette italozik.
1: Jaj, nekem nem esett le elsőre, de óriási.
0: Először nekem sem, csak második olvasatra. Hát mondom, hogy nem egy létező személy, egy élő személy, hanem egy ital. Hát kedves Jolly, érez nagyon jól magad, és örülünk, hogy mi vagyunk a vacsora mellé a társaid. Mi érkezik most, Jauri?
1: Így igaz, jó szórakozás neked is, meg mindenki másnak is. Egy kifejezetten boldog, szórakoztató dal jön a Rudimentaltól, a Waiting All Night. Hát mondjuk az, hogy boldog zene, az nem biztos, hogy igaz, főleg aki látta a videóklipjét, de nekem mégis egy csomószor, aminek ilyen dallama van, hiába a szöveg, vagy hiába egy videóklip, nekem boldogság.
0: Abszolút, például, van egy boldogság érzet ebben a dalban, abszolút egyetértek.
1: Igen, és valahogy nekem ilyen tök érdekes a Tom Odell-től az Another Love, és ugye az is egy nem boldog dal, de ilyen a Marshmallow Happier is, ami szintén egy szakításról szól, meg ilyenek. Na mindegy, ne szaporítsuk tovább a szót, hogyha minden igaz. Rudimental, Waiting All Night, itt a Rádió 1-en. Let's go!

este. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek. Mind a kettőt lehet. Ez a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben. Mellettem Jauri a lemezjátszóknál. Aloha Jauri, ez egy SMS. Fáradt vagyok, sok a melón, de olyan jól esik a zenéd a kádban, fürdés közben hallgatlak. Puszi, jó munkát nektek. Ha nektek jó, akkor nekünk is az lesz.

0: írja Ildi.
1: Ennyi, köszönjük szépen, jó fürdőskézést. Igen, egyébként egy jó forró kádat, azt most én is tolnék, de majd szerintem itt a rádiózás után.
0: Igen.
1: Amik a Geri itt a Christopherrel
0: még... Semmiképpen
1: az baj lenne. Amúgy...
0: pedig egy jacuzziból milyen jó vördizmányt tudnánk csinálni valamikor.
1: Igen, igen.
0: Szólunk a kapcsinak. Hát ha megoldja. Mi lesz nálunk 10-től?
1: Nagyjából hasonló lesz a recept, mint egyébként hetek óta, hónapok óta. Mindig így egy picit ilyen lightosabban kezdünk, aztán az óra második felére meg keményen belehúzunk. Úgyhogy gyertek vissza, egy rövid szünet és jövünk.
2: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, itt vagyunk újra, továbbra is full élőben, mellettem még mindig Jauri a lemezjátszót. Na, szevasz, Jauri.
1: Hello, Geri, szép estét mindenkinek.
0: Tudjátok nézni is a műsort élőben, megyünk a YouTube-on és az applikációnkban, SMS és Viber számunk 0623111111, és hát ne felejtjétek, Jauri után 11 és éjfél között Christopherrel várom majd titeket, úgyhogy megyünk tovább.
1: Gordóval és tőle a Loco-Loco-val folytatjuk így kedd estén a Verizmen Radio Show-t. Let's go!

The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál. Go!

0: David Guetta és Hugh Girl egyesítették az erőiket, ez volt a Shine a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. Itt veletem Jauri élőben a lemezjátszói mögött, és hát Hugh Girlnek most ezen a hétvégén lesz egy daytime buli a Budapesten.
1: Így igaz, ráadásul pénteken, és pont itt a Gerivel fejtegettük, hogy hogy kell ejteni a nevét, és több interjúban elmondta, hogy egyébként Hüzsel, mert hogy ugye ő francia, de sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy Hugh Girl, mert azt a világon, főleg ahol angolul beszélnek, az sokkal inkább megjegyzik az emberek, kicsit úgy, mint ahogy a Szoboszlai Dominik Szoboszlájként hivatkozik magára, mert a világon az sokkal egyszerűbb kimondani a Szoboszláj, mint az, hogy Szoboszlai.
0: Pontosan. Én több amerikai rádióban hallgattam, meg néztem meg vele direkt interjúkat, és ott is nagyjából ezen lamentáltak, hogy Hugh Girl, mert az sokkal egyszerűbb az amerikai piacon például. Sziasztok, most sem csalódtam bennetek, szép estét, puszi nektek, üzeni nekünk Viberen, Andi. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Ez egy velős üzenet volt, de a lényeg benne van, úgyhogy tényleg köszönjük.
0: Andi, nagyon szeretünk 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Ti pedig nagyon fogjátok szeretni a következő dalt.
1: Így igaz, és neki a neve az egyáltalán nem nehéz kimondani. Animáról van szó, és tőle jön a Bad Angel itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Yeah.

0: Itt a Rádió 1 és a 39 Rádió Show élőben. Szóltunk már a műsor legelején, hogy tele lesz a mai adás olyan zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol, egyetlen más rádióban, egyetlen más műsorban sem. Jauri a lemezjátszóknál. Mi volt ez az iménti dal?
1: Ez Eden Beyer és a Love Within volt. Hát és amúgy a egész prikantériája, hogy a következő dal is Eden Beyertől lesz, de az majd egy Armin van Buurennel közös szerzemény.
0: Rengeteg az üzenet, most ültem be az autóba, de jó ez a tempó, írja Móni.
1: Na igen, igen, igen. Remélem a kocsiban is, megfelelő a sebesség, nem túl sok, de azért ilyen haladós, mert a következő dalok is tényleg egyre csak gyorsabbak lesznek, és egyre haladósabbak.
0: Sziasztok, Jauri, szuper vibe-od van, nagyon jó ilyen hangulatban kezdeni az éjszakás műszakot. Köszönjük, puszi, pacsi, a Rádió 1 csapatnak, Androda az aláírás.
1: Na hát akkor kitartás nektek is, meg mindenkinek másnak is, aki velünk dolgozik. Nem cserélnék, mert én végzek egy 22 perc múlva.
0: Így van. Szép estét! Nagyon jó.

0: Az 52 éves World is már rádió show rajongó.
1: De jó. Egyébként pont itt az adásban, csak adáson kívül beszéltünk a Gerivel arról, hogy én miket hallgatok otthon. Eléggé sok mindent. Nagyon szeretem, amit mondjuk az első órában többet játszottam, Adriatikot. De én szeretem az ilyen kicsit ilyen properrebb, tehát az ilyen igazi technósabb dolgokat, mondjuk ilyen most ilyen hard groove-nak hívja azt a fiatalság, de ez az ilyen 140 BPM környéki tényleg ilyen igazi techno feeling, de szeretem azt is hallgatni néha, amit játszok a bulikban, mert mondjuk inspirálódok, edzés alatt például csak és kizárólag olyan zenét szoktam hallgatni. A régi zenéket meg nem szoktam hallgatni, megmondom őszintén. Se a sajátot, se a régieket. Aha. Igen, egyébként okay. Jó kérdés.
0: Nagyon szeretjük a kérdéseiteket. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Igen, és ahogy mondtam, Eden Beyer és Armin van Buuren közösével a No Mercy-vel itt a Birdies My Radio Show-ban.

0: vagy ma este is, úgyhogy további jó szórakozás mindenkinek majd a Krisztoferékkel.
1: Így van, mi pedig találkozunk egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor.
0: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet, hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!
1: És maradjatok, nem állunk le, nincs reklám, jön már is Krisztofer!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: lefutott az év producere, Christopher tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
1: Hello, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el a Alex Kenji-nek egy újdonságával.

0: Christopher a lemezjátszói mögött. Egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás. Ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik, Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás, tehát nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió 1, World is my radio show. Let's go!

0: Hawaii 2026-ban is ez volt a Don't Wanna Go Home, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemült dolgok, amiket csinál, ugye, több projektbe is, zseniális. És az, hogy annak idején ugye volt egy ilyen kis zöld valami a feje tetején, hát zseniális. Úgyhogy én nekem nagyon nagy kedvencem évek óta, és ez a dal, ez egy abszolút szerintem égköve az elektronikus zenei iparnak. Méghozzá La La Land és Medusa remixében hozom ezt most nektek itt. Hát, gyerekek, magáért beszél a dal. Rádió egy World is

0: A gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az évproducere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenéd jön.
1: Így van, méghozzá Bajanának az utóhatására jött rétre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

top 100 listán a második helyen áll. Már javában zajlik a 2026-os szavazás is, úgyhogy hát lehet, hogy nem sokára átformálódik a top 10. Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon, a 2026-os buliban. Többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világkörüli turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clan Carousel is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba. Ez a Heart Like Mine.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek! A nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis. Mert annak a vége a szeptember 23-án, magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer on Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. 2014. októbert írtunk, amikor a következő cikk jelent meg a DJ Mag magazinban. Fantasztikus, együtt dolgozott Ed Sheeran és Martin Garrix. Jön az új közös dal, és így nyilatkozott akkor Martin Garrix, hogy hát igen, két hete a stúdióban voltunk, befejeztük a dalt, úgyhogy olyan december-január környékén megjelenik. Hát csak azt nem mondták, hogy melyik év, decemberében vagy januárjában. 12 évet kellett várni a dalra konkrétan. Mert hogy 2026-os megjelenés lett végül a dal, korábban nem csinált Ed Sheeran dance slágert, illetve Martin Garrixnek sem volt vokálos dala, úgyhogy mindkettőjüknek ez egy ilyen óriás zenei utazás volt. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a dal, ami végre hivatalosan is megjelent.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Gaz! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: hiszed?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Alex Warren, aki a 2025-ös év nyár dalát megírta, jött, látott és győzött, és hát úgy volt vele, hogy ha már a korábbi slágerei is a párjáról szólnak és bejöttek, akkor marad ezen a vonalon, a feleségéről szól a Fever Dream.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt Psy-tól, hát az ott azért sok dalnak összejött ez már, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd. Csink-csink! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Robin Schulz a folytatásban. Németországban ő az első olyan hazai előadó, akinek több mint 15 dala érte el a hivatalos slágerlisták legfelső fokát, úgyhogy ez a Németország legsikeresebb előadója elnevezés az ő esetében abszolút nem túlzás. Ez pedig a Better Times, a Barbzal közös igazi mai sláger.

helyzetben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a rádió

zenéli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.